0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Vége a villamos energiarendszer krízis helyzetének. 126 milliárd forint közpénzt szerez vissza az állam. Hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezesség vállalás is, számolt be a fejleményekről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügyletet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol záporzivatar. Az északi-észak-keleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős észak-keleti helyeken lehet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Megműtötték a Gripen pilótát, teljes felépülése várható. Itt az ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, mondta Ligeti Miklós Zoltán. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megműtötték a vadász repülő baleset pilótáját, kedden a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. A repülőgép hétfőn délelőtt szenvedett balesetet, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadász gép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt, mondta Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnökjelöltjeként az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtti meghallgatásán kedden. Ligeti Miklós Zoltán közölte, nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés, ezt a hibát még egyszer nem ismételhetik meg. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az első különleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy betegelégedettségi platform, transzparenssé teszik az ország Országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. 5 helyszínen 29 vetítéses ismeretterjesztő előadást tartanak, többek között a dinoszauruszokról, az állatvilággal kapcsolatos hiedelmekről, a pókokat övező tévhitekről, a hollywoodi filmekben látható állatokról és a biodomban forgatott filmekről. Lesz csillagászati előadás és kvízjáték is. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb, a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót. Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évfordulónaptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.
10: Üdvözlet vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.

0: kamu reklám.
1: Apu, egy meztelen férfi rohangál itt az erdőben.
2: Ugyan hagy, kislányom?
1: De már háromszor hagytam, ő pedig negyedszer is akarja.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Covid-beszerzések ügyében. Unger szerint az első pár évben nem lesznek jogerős ítéletek az MVVH által feltárt ügyekben. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, jelezte. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. Ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban, mondta a politológus az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt. Ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős legyen, az nagy ember vagy kicsi, pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön, fogalmazott. A magyar jogállamiság részévé tenni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt úgy fogalmazott, az, hogy Magyarországon így el lehetett bánni a közvagyonnal, elfogadhatatlan, és ezt ő magyarként szégyelli. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MT-vel kedden. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz képest, de a közlemény szerint ez a júniusi 0,1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A főváros az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakás árindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. 3 napon át tölt meg progresszív kultúrával egy ipari területet az Inota Fesztivál, amely csütörtökön kezdődik a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál, az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválján, a 8-as főút mentén már 4. éve zenei programok és látványos fényművészeti kiállítás zárja a nyarat. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor-zivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
0: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
0: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
10: Vasárnap 4-től.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
11: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
13: Ma éjjel táncolunk, ez a
14: egy műsor.
15: I could have spread my wings and done a thousand things.
14: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
16: Ma meg a szombat délután.
14: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Műsorajánlót hallottak.

tudható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Vége a villamos energiarendszer krízis helyzetének. 126 milliárd forint közpénzt szerez vissza az állam. Hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezesség vállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügyletet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompó karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanuszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
0: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Próza jelenet. Előadás hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Szivárvány.
4: Szivárvány.
6: Szivárvány.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Csináld magad, csinálja velem. Az ötletmozaik ünnepi számában cuki bútorkészítési ötletek, karácsonyi recept és ajándék ceruzatartónaptár várja ügyes kezű olvasóinkat. Ötletmozaik, Magyarország legjobb kézi magazinja.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írt a magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forint az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wursli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük két órás magazin műsorunkat. Ma augusztus 26-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 22,1 fok van. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Ma éjjel táncolni, ez a táncolni, a táncra fel.
0: Egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió!
11: Hallottál már erről a rádióról?
12: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
10: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: Bond. James Bond.

0: James Bond.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 26-án köszöntjük Izsó nevű kedves hallgatóinkat. Az Izsó héber eredetű férfi név. Jelentése bozontos, nyers és durva. A név becézése Izsóka, Izi és Izus. Augusztus 26-án az Izsókon kívül köszöntjük még Cseke, Csekő, Margit, Natali, Natasa, Natália, Noella, Rita, Szellő, Szellőke, Tália, valamint Zamfira nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 26-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 740-nel kezdjük. Augusztus 26-án született Joseph Michel Montgolfier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömbkészítője. A 13. század elejével folytatjuk. 1204. augusztus 26-án Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az akkor még 5 éves Lászlót, aki helyett ő tette le az esküt. Ugorjunk rögtön a 18. századra. 1743. augusztus 26-án megszületett Antoine Laurent de Lavoisier, francia kémikus, akadémikus, a modern kémia tudomány egyik megalapozója. Maradjunk még a 18. században. 1789. augusztus 26-án a francia nemzetgyűlés kiadta világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról. Az emberi jogok nyilatkozata az amerikai virginiai nyilatkozat mintájára kimondta a demokratikus alapjogokat, a szabadság, egyenlőség, testvériség, valamint személyi szabadság, jogegyenlőség és világpolgárságot. Folytassuk a 20. század elejével. 1913. augusztus 26-án született Bulla Elma, Kossuth-díjas színésznő, kiváló művész. 12 évet lépünk előre, 1925-re. Augusztus 26-án halt meg Petrik Géza, bibliográfus, könyvkereskedő. 5 évet ugrunk, 1930. augusztus 26-án született Bata Imre, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Folytassuk 1934-jel. Augusztus 26-án született Jean-Claude Pé, francia politikus, az OECD vezérigazgatója. Aztán közelítsünk szépen a 20. század vége felé. 1970. augusztus 26-án kezdődött meg a White-szigeti popfesztivál, melyen Jimi Hendrix utoljára lépett színpadra. És végül, de nem utolsó sorban, 1974. augusztus 26-án halt meg Charles Lindbergh, amerikai pilóta, az Atlanti-óceán első átrepülője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Topász, rizspolos parulkán,

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad néktek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. augusztus 26-a, szerda. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Evangélium Szent Máté könyvéből 23. fejezet 27-től a 32. versig. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival, és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is, kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféta vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Elmélkedés. Jézus a mai evangéliumban ismét figyelmeztető szavakkal fordul a farizeusokhoz, olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok. A fehérre meszelt sír tisztának, gondozottnak, szépnek tűnik, de halottak csontjait őrzi. Jézus szavai nem pusztán vád, hanem felhívás az önvizsgálatra. Azt szeretné, hogy az ember ne elégedjen meg a felszínrendjével, ne arra törekedjen, hogy mások becsületesnek gondolják, miközben lelke romlott marad. A képmutatás veszélye minket ugyanúgy fenyeget, mint a farizeusokat. Bármelyikünk eljátszhatja az igaz ember szerepét, de közben nem engedjük, hogy Isten valóban átformáljon. A szöveg második része a mártír próféták síremlékeinek építéséről szól. A kortársak azt mondják, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ez a mondat a múlt bűneitől való elhatárolódást jelzi, mintha a történelem tanulságai csak másokra vonatkoznának, és ránk nem. A mai nap kérdése ez lehet. Mi az, amit meszelgetek magamban? Milyen területet próbálok tisztának mutatni, miközben belül változásra, gyógyulásra, őszinteségre lenne szükség? Az igazi hit nem díszlet, hanem életformáló valóság. Az Isten előtti őszinteség fájhat, de csak ez vezet megtisztuláshoz és lelki békéhez. Uram Jézus Krisztus, ne hagyd, hogy életem csupán kívülről legyen rendezett, miközben belül rendezetlenség uralkodik. Segíts, hogy ne szerepet játszak, hanem őszintén éljek előtted. Törj át megszokott cselekedeteimen, a megszépített kifogásokon, és mutasd meg, miben van szükségem megtérésre. Te nem szégyenítesz meg, hanem felemelsz. Engedd, hogy egészen a tied legyek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy szervezetünk súlyos cinkhiánya esetén csökken a szexuális aktivitás és a reprodukciós képesség, romlik az ízérzés és a szaglás, lassúbb a sebgyógyulás, csökkent a szervezet ellenálló képessége, hasmenés jelentkezhet, bőr- és hajálváltozások figyelhetők meg.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: incsiklandozó étel készül.
1: Egy trieszti fogast hoztam önöknek, elkészíthető különben tengeri halból is, fogas egy kicsit drága, fogassal mondom, hozzávalók 4 személyre, fogas 60 deka, alma 4 darab, békön 15 deka, tejföl 4 deci, trapista sajt 40 deka, fokhagyma, só, petrezselyem ízlés szerint. A fogasszeleteket leszeljük, sózzuk, és lisztbe forgatva olívaolajon elősütjük. Ezután halszeleteket az olajból kivéve lecsepegtetjük. A visszamaradt olívaolajban megsütjük az almakarikákat és a szeletelt békön szalonnát. Ezután tepsibe rakjuk a halszeleteket, az almakarikákkal és a békönnel rétegezzük. Ezután a tejfölbe fokhagymát, sót és friss petrezselymet vágunk, kikeverjük, és ezzel az öntettel bevonjuk a rétegzett halat. A tetejére reszelt sajtot rakunk, 180 fokos előmelegített sütőben szép pirosra megsütjük. Köretként burgonya pürét ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Izsó nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Magyarországon 22,1 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1204. Imre király életerejét mindinkább fogyni érezvén, ezért kisfiát Lászlót a kalocsai érsek által megkoronáztatta. Azután öccsét Endrét a börtönből az udvarhoz vezettette, esfia gyámjává és az ország kormányzójává nevezte ki. 1707. A labancok úgy, mint a kurucok égetéssel viselnek háborút. Mivel Rabutin útjában Erdély felé Szombathelyt, pápát és tatát fölégette, Bottyán János visszatorlás

0: ráadásul 18 ausztriai falut és várost hamvasztott el. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Köszöntjük a mai nap hátralévő részében, ahol a 9. órakor induló Movie and Music című műsorunkkal kezdjük, amely film és zene, pontosabban egy filmajánló műsor keretében várja hallgatóit. Ezt követően a 10. órában kapcsolódhat be a Cocktail című magazin műsorba, amely 2 órán keresztül érdekes témákkal és érdekes emberekkel készül. A déli 12 órai hírek után, a 13. órakor induló Délután című adásunkban interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. A 14. órától a Zamat című műsorban finom falatokkal várjuk Önt a konyhában, ezt a kulináris élményt 2 órán át élvezheti. A 16. órában a Retikül című női magazin sok csajos hírrel és kevés focival készül hallgatói számára. A 17. órakor a Nagy Generáció című retro műsorunkban azok a zenészek és előadók kerülnek reflektorfénybe, akik a 70-es és 80-as években formálták a zenei világot a legnagyobbakkal együtt. A 18. órai esti hírösszefoglalóban a nap idézetét, névnapköszöntőt, évforduló naptárt és sporthíreket hallhat. A 19. órában verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, ami lehet riport, interjú vagy tudósítás, várjuk Önt. A 21. órakor újra a Movie and Music című film és zene, azaz filmajánló műsorunk következik, majd a 20. órában, pontosabban a 20. és 21. óra közötti időszakban a Cocktail című magazin műsor zárja a napot, amely érdekes témákkal és érdekes emberekkel készül 2 órán keresztül. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió!

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük, ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, kedden egyértelműen a pozitív hangulat dominált a hazai piacokon. A budapesti értéktőzsde részvényindexe újabb történelmi csúcsot ért el, ami jelentős hozamot biztosított azoknak a befektetőknek, akik a vezető magyar részvényekbe fektettek. Ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően folytatott a kamatcsökkentési ciklust 25 bázisponttal, 5,50%-ra mérsékelték a jegybanki alapkamatot. Ez a döntés azonnal hatást gyakorolt a devizapiacra is, mivel a forint árfolyama az euróval és a többi főbb devizával szemben is erősödést mutatott a nap végére. Mindeközben az állampapírpiac is nyugodt képet mutatott az államadósság kezelő központ keddi aukcióján 5,21%-os átlaghozam mellett értékesített 30 milliárd forintnyi értékpapírt, ami azt jelzi, hogy a befektetők bizalma továbbra is stabil maradt a hazai kötvénykibocsátással szemben. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forint az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wörsli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparú is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben. Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 26-a, szerda. Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a félútpályát Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 19. kerületben a Nádasdy utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. A 194-es, a 194B, valamint a 994-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint.
8: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Izsó nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Magyarországon 22,3 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 26-án köszöntjük Izsó nevű kedves hallgatóinkat. Az Izsó héber eredetű férfi név. Jelentése bozontos, nyers és durva. A név becézése Izsóka, Izi és Izus. Augusztus 26-án az Izsókon kívül köszöntjük még Cseke, Csekő, Margit, Natali, Natasa, Natália, Noella, Rita, Szellő, Szellőke, Tália, valamint Zamfira nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 26-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 740-nel kezdjük. Augusztus 26-án született Joseph Michel Montgolfier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömb készítője. A 13. század elejével folytatjuk. 1204. augusztus 26-án Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az akkor még 5 éves Lászlót, aki helyett ő tette le az esküt. Ugorjunk rögtön a 18. századra. 1743. augusztus 26-án megszületett Antoine Laurent de Lavoisier, francia kémikus, akadémikus, a modern kémia tudomány egyik megalapozója. Maradjunk még a 18. században, 1789. augusztus 26-án a francia nemzetgyűlés kiadta világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról. Az emberi jogok nyilatkozata az amerikai virginiai nyilatkozat mintájára kimondta a demokratikus alapjogokat, a szabadság, egyenlőség, testvériség, valamint személyi szabadság, jogegyenlőség és világpolgárságot. Folytassuk a 20. század elejével. 1913. augusztus 26-án született Bulla Elma, Kossuth-díja színésznő, kiváló művész. 12 évet lépünk előre, 1925-re. Augusztus 26-án halt meg Petrik Géza, bibliográfus, könyvkereskedő. 5 évet ugrunk, 1930. augusztus 26-án született Bata Imre, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Folytassuk 1934-jel. Augusztus 26-án született Jean-Claude Pay, francia politikus, az OECD vezérigazgatója. Aztán közelítsünk szépen a 20. század vége felé. 1970. augusztus 26-án kezdődött meg a White-szigeti popfesztivál, melyen Jimi Hendrix utoljára lépett színpadra. És végül, de nem utolsó sorban, 1974. augusztus 26-án halt meg Charles Lindbergh, amerikai pilóta, az Atlanti-óceán első átrepülője. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad néktek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 26-a, szerda. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Evangélium Szent Máté könyvéből 23. fejezet 27-től a 32. versig. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival, és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is, kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféta vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Elmélkedés. Jézus a mai evangéliumban ismét figyelmeztető szavakkal fordul a farizeusokhoz, olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok. A fehérre meszelt sír tisztának, gondozottnak, szépnek tűnik, de halottak csontjait őrzi. Jézus szavai nem pusztán vád, hanem felhívás az önvizsgálatra. Azt szeretné, hogy az ember ne elégedjen meg a felszín rendjével, ne arra törekedjen, hogy mások becsületesnek gondolják, miközben lelke romlott marad. A képmutatás veszélye minket ugyanúgy fenyeget, mint a farizeusokat. Bármelyikünk eljátszhatja az igaz ember szerepét, de közben nem engedjük, hogy Isten valóban átformáljon. A szöveg második része a mártír próféták síremlékeinek építéséről szól. A kortársak azt mondják, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűn részesek a próféták vérében. Ez a mondat a múlt bűneitől való elhatárolódást jelzi, mintha a történelem tanulságai csak másokra vonatkoznának, és ránk nem. A mai nap kérdése ez lehet. Mi az, amit meszelgetek magamban? Milyen területet próbálok tisztának mutatni, miközben belül változásra, gyógyulásra, őszinteségre lenne szükség? Az igazi hit nem díszlet, hanem életformáló valóság. Az Isten előtti őszinteség fájhat, de csak ez vezet megtisztuláshoz és lelki békéhez. Uram Jézus Krisztus, ne hagyd, hogy életem csupán kívülről legyen rendezett, miközben belül rendezetlenség uralkodik. Segíts, hogy ne szerepet játsszak, hanem őszintén éljek előtted. Törj át megszokott cselekedeteimen, a megszépített kifogásokon, és mutasd meg, miben van szükségem megtérésre. Te nem szégyenítesz meg, hanem felemelsz. Engedd, hogy egészen a tied legyek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves Hobby Rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy szervezetünk súlyos cinkhiánya esetén csökken a szexuális aktivitás és a reprodukciós képesség, romlik az ízérzés és a szaglás, lassúbb a sebgyógyulás, csökkent a szervezet ellenálló képessége, hasmenés jelentkezhet, bőr- és hajálváltozások figyelhetők meg.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Milyen rompák van?
3: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1204. Imre király életerejét mindinkább fogyni érezvén, ezért kisfiát Lászlót a kalocsai érsek által megkoronáztatta. Azután öccsét Endrét a börtönből az udvarhoz vezettette, esfia gyámjává és az ország kormányzójává nevezte ki. 1707. A labancok, úgy mint a kurucok égetéssel viselnek háborút, mivel Rabutin útjában Erdély felé Szombathelyt, Pápát és Tatát fölégette, Bottyán János visszatorlásul 18 ausztriai falut és várost hamvasztott el. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Thank you.

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a kulturális élet legfontosabb eseményeit és társadalmi kérdéseit járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy szeptember 21-én a Magyar Dráma Napján emlékezetes hangszínházi bemutatóval készülnek a Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkéntesei,

0: Teljesen. Így érdemes lehet a Margit-szigeten gyűjteni az utolsó meleg emlékeket, mielőtt a szezon véget ér. Részletes információkért és további olvasnivalókért látogasson el a hobbirádió.hu oldalra. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Köszöntöm a hallgatóinkat a mai nap hátralévő részében, ahol a délelőtti órákban a 9. perctől kezdve a Movie and Music című film és zene, illetve filmajánló műsor várja az érdeklődőket. Ezt követően 10 órakor a Koktél adásában érdekes témákkal és emberekkel találkozhatunk ebben a magazin műsorban, amely 2 órán keresztül tart. Délben a déli hírösszefoglalóval frissítjük a nap híreit, hogy aztán 1 órával később, 13 órakor a Délután című adásban interjúk, riportok és tudósítások hallatszanak kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 14 órakor a Zamat műsorában finom falatokkal ismerkedhetünk meg a konyhában, szintén 2 órán át. 2 órával később, 16 órakor a Retikül női magazin sok csajos hírre,

0: el, és kevés focival várja a hölgyeket. 17 órakor a Nagy Generáció retro műsorában mindenki, aki a 70-es és 80-as években formálta a zenei világot, szerepel a legnagyobbakkal. Estére 18 órára az esti hírösszefoglalóval készülünk, amelyben a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló, naptár és sporthírek is helyet kapnak. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, ami lehet riport, interjú vagy tudósítás, zárjuk a délutáni blokkot. Este 9 órakor újra a Movie and Music film és zene, illetve filmajánló műsora következik, majd a napot a Cocktail magazin műsorral zárjuk 24 óráig, ahol érdekes témákkal és emberekkel találkozhatunk 2 órán keresztül. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobbi Rádió.

0: Folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon erősen felhős lesz az ég. Jelenleg 22 fokot mutatnak a hőmérők. Várhatóan 22 és 30 fok között lesz a hőmérséklet. A 28 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 46%-os, ez közepes érték, ami viszonylag komfortos időt jelez. A hőérzet általában közel áll a valós hőmérséklethez. Mérsékelt napsütésre számít. Az UV-index 5, ezért a sugárzás mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. Északi irányú szél várható legfeljebb 14 km/órás sebességgel. A széllökések időnként elérhetik a 28 km/órát. Holnap 27-e többnyire borult időre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 22 és 31 fok között várható. Mérsékelt napsütés várható. Csapadékra nem számíthatunk. A szél északkeleti irányból érkezik, sebessége legfeljebb 13 km/óra lesz. Időnként 26 km/órás széllökések is előfordulhatnak. 28-a erősen felhős lesz az ég. 22 és 32 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nap jelentős részében kisüt a nap. Csapadék nem várható, keleti irányból fúj a szél, legfeljebb 16 km/órás sebességgel, viszonylag szélcsendes idő várható. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Délelőtt 9-ben kezdődik a Movie and Music című műsorunk. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
1: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
0: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
1: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel.
3: Go!
0: És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Csepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Jó reggelt!
2: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltáró ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti és észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi észak-keleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Augusztus 26-a, szerda. Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a félútpályát Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. A 194-es, a 194B, valamint a 994-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint.
5: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
3: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót!
0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Egy iskola, ahol alkoholt fogyasztanak a diákok, sőt, mindez még vizsgakövetelmény is. Ráadásul még a tanár is jókedvű a vizsgán. A mikrofonnál a podcaster, Szalai Dániel. Bizony, már ilyen is van, nemrég ugyanis boriskolát nyitott a népszerű budapesti borbár, a Divino. A Divino Wine Schoolban megtanulhatjuk a borfogyasztás és a borkínálás kultúráját. Mert hogy sokan nincsenek tisztában a tudnivalókkal. Van itt egyébként tankönyv, kóstolás, de még osztálykirándulás is. A többnapos oktatást egyébként vizsga, majd ünnepélyes oklevél átadás zárja. Az iskola szakmai vezetője a Vipcast hallgatóinak mesélt a borvilág aktuális trendjeiről és arról is, hogy mire figyeljünk, hogyha vendégül látunk valakit, vagy ha bennünket látnak vendégül, de például nem jó a bor.
1: Nagy Tamás vagyok, a Divino Wine School szakmai vezetője. Az iskola 2013. januárjában indítottuk ezt a vészet. A Wine & Spirit Education Trust londoni székhelyű borértő képzésének az akkreditációját kaptuk meg tulajdonképpen 2012. novemberében. Ez egy nagyon komoly akkreditációs rendszer, amit végig kell vinni. Komoly oktatói gárdával kell rendelkezni, nagyon komoly szakmai háttérrel és jó borokkal. Ennek mi hál' Istennek megfeleltünk. Ezáltal ennek a londoni 1960-as évekből indult borértő képzésnek mi Magyarországon tudunk helyt adni a Divinóban.
0: Kik jelentkeznek egy ilyen tanfolyamra?
1: Szerintem ez nagyon vegyes. Először szerintem érdemes azt elmondani ezekről a tanfolyamokról, hogy ez több szintű képzés ölel fel. Tehát elindul egy alapfokú képzéstől, majd közép és felső fokon lehet ezeket a tudásokat bővíteni, majd jön a diplomakurzus, ezeket a tanfolyamokat már általában szakmán belül dolgozó, borral foglalkozó borászatoknál, éttermekben dolgozó szakértők végzik el, ami tulajdonképpen a kapuja a Master of Wine képzésnek, ami egyértelműen a világon a legelismertebb borszakértő képzés a világon.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogyha valaki laikusként jelentkezik egy ilyen tanfolyamra, akkor mik a legfontosabbak, amiket meg fog tanulni?
1: Az alapfokú képzésnek az a lényege, hogy nem kell hozzá semmilyen alapkövetelmény. Elindulunk onnan, hogy igazából természetesen Magyarországon élünk, tehát valamiféle borkultúrával már rendelkezünk, családból hozunk. Ezt azt szerintem szinte mindenkinek van olyan ismerőse, családtagja, aki vagy már készített bort otthon, kis mennyiségben, vagy van borászatban dolgozó ismerőse. Hál' Istennek mi ebben a kultúrában otthon vagyunk, tehát látom azt, hogy igazából szinte senki nem érkezik alapok nélkül. Akkor az alapfokú képzésnek egy fontos eleme az, hogy valóban az alapoktól indulunk. Tehát aki még életében nem fogott a kezébe borospoharat, még nem ivott egy korty bort sem, ő is a tanfolyam végére, az alapfokú tanfolyam végére már magabiztosan fog tudni eligazodni egy borkereskedésben a polcok előtt, valószínűleg mindenféle gond nélkül fog tudni választani bort egy étteremben, és mindehhez hozzátartozik az, hogy ezt a bort, ezt fogja tudni értékelni. Tehát megfelelően megtanítjuk már alapfokon kóstolni a hallgatóinkat, és most, hogyha itt a Divinóban körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy a ma vizsgázott hallgatóknak, én azt látom, hogy talán a teljes osztály ketten talán, ha elmentek, mindenki itt borozik és beszélget, és ez egy nagyon jó fórum, ahol a borszerető emberek összejönnek.
0: Mik a legfontosabbak, amiket mondjuk ne tegyünk, ha mondjuk bort fogyasztunk?
1: Ez nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ez nem ennyire kötött. Tehát ami jól esik, azt fogyasszuk. Jó, természetesen ma már azt látjuk, hogy hála Istennek eljutottunk oda, hogy szinte senki nem iszik boroskólát. Azt azért érdemes látni, hogy az utóbbi 20 évben rendkívüli fejlődésen esett át a magyar borkultúra. Fesztiválokon jelen vagyunk rendszeresen kizárólag magyar borokkal, és látjuk azt, hogy adott esetben még 5-10 éve még rendszeresen fogyasztottak a fiatalok boroskólát, addig például a tavalyi szigeten összesen az egy hét alatt nálunk ketten kértek boroskólát, abból is az egyiket majdnem elzavart a többi vendég, hogy mit képzel. Hát hál' Istennek látjuk ezt, hogy valóban a bort a megfelelő helyén kezdik értékelni a fiatalok. Az éttermi borfogyasztásban is látjuk azt, hogy a minőség rendkívüli fontosságot kapott. Azt gondolom, hogy ha maga a kultúra fejlődik, akkor ezen belül viszont szabadon mozoghatunk. Nem kell feltétlenül szabályokhoz kötni magunkat. Természetesen vannak alapmotívumok, amik meghatározhatják azt, hogy mi jól érezzük magunkat az adott szituációban. Gondolok ez alatt egy ételborpárosításra, ahol nyilvánvalóan, hogyha megnézzük az adott ételt és megnézzük az adott bort, akkor a közös harmónia szempontjából bizonyos szempontokat figyelembe illik venni, illetve jó figyelembe venni. De én azt gondolom, hogy minél többet kísérletezik valaki, annál magabiztosabban fog nyúlni dolgokhoz, és lehet, hogy pont egy extrémnek gondolt párosítás fog az adott ételhez a legjobban passzolni, és az adott vacsorán a legnagyobb sikert elérni. Nagyon fontos dolognak tartom a boroknak a megfelelő helyén kezelését. Tehát egy picit demisztifikáljuk ezt a történetet, értsünk hozzá, tudjuk a helyén kezelni, tudjuk, hogy mi ez, de ne kössük magunkat túl erősen szabályokhoz.
0: Mik a legfontosabb kifejezések, amikkel ezért érdemes tisztában lennünk, hogyha bort szeretnénk fogyasztani, és nem akarunk teljesen laikus
1: fontosnak tűnni. Pont erről szól mondjuk egy alapfokú bortanfolyam. Rengeteg ilyen kifejezés van, ami adott esetben egy akár itt a Divinóban is egy esti beszélgetésnél halljuk a pultnál nap mint nap, hogy szóba kerülnek, legyen szó tőketerhelésről, vagy cukorfokról, savtartalomról, barikhordóról. Ezeket jó tudni, hogy miben különbözik egy reduktív bor egy hordós érlelésű bortól. Nagyon sok ilyen van. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok ezek egyre inkább a köznyelvbe beszűrődnek, és adott esetben egy esti beszélgetésbe beszűrődnek. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy minél többen elvégezzenek egy-egy ilyen képzést.
0: Szőlőfajtákkal mennyire érdemes tisztában lennünk?
1: Mindenképpen ez egy fantasztikusan izgalmas témakör szerintem, és nagyon jó országban élünk. Rengeteg magyar szőlőfajtánk van, amit mi magunknak tudunk, mind fehér, mind vörös vonalon. Én azt gondolom, hogy ezeket érdemes fogyasztani és megmutatni adott esetben külföldi barátainknak, és nagyon büszkén megtehetjük ezt. Fur mintot említeném elsőként, én azt gondolom, hogy ez egyik legnagyobb potenciállal bíró magyar szőlőfajta, és természetesen itt most a száraz furmintokra gondolok, az aszukat, szamorodnikat mindenki ismeri, és úgy gondolom, hogy természetesen annak is a fejlődését, ami az utóbbi évtizedben végbe ment Magyarországon, érdemes nyomon követni, hiszen fantasztikus tételek kerülnek ki az édesvonalon is. Ugyanakkor a száraz furmintok, én azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is a borértők közében egyre nagyobb figyelemnek örvendenek. Elsősorban egyébként a vulkanikus területekről, sok mineralitással, zeolitról, riolitról, ezekre nagyon érdemes odafigyelni. Hála Istennek ezen a vonalon szerintem nagyon-nagyon szépen megyünk, de adott esetben a cserszegi, az írsai, könnyű nyári üdítő borok, amik adott esetben teraszon elfogyasztva baráti beszélgetésekhez mindenképpen kell, hogy helyet kapjanak. Az ezer jó, fantasztikus olasz rizlinggel, én azt gondolom, hogy nagyon nagy figyelmet kell fordítani erre a szőlőfajtára is. Rengeteg magyar szőlőfajtánk van, gondoljunk a kéknyelűre, a jufalkra, a fantasztikus tételek, és egyre jobbak kerülnek ki a magyar pincészetekből. Nagyon-nagyon izgalmas időszakot élünk. És ugyanez a vörösöknél is, én azt gondolom, hogy a kadarka is, a kékfrankos is talán kezdi visszanyerni a megfelelő helyét. Bár ugye a 90-es évek elején ugye ez elmozdult a nemzetközi szőlőfajták irányába, elsősorban a vörösboroknál. Ma már kezdenek visszajönni a kékoportó, ugye, aminek a ma használt neve a portugízer uniós előírások alapján. Mondom, kékfrankosra, kadarkára mindenképpen kell, hogy a gasztronómiában egyre nagyobb szerepet kapjon.
0: Mi a tapasztalat, hogy mennyire vagyunk tisztában a bor etikettel?
1: Hát ez még elég vegyes. Én azt gondolom, hogy ezen a területen van javítani való, de ezen az úton is haladunk. Étteremben is dolgozom mindén, mint Misi kollégám itt, aki a pultban van, és látjuk azt, hogy a hozzánk látogató külföldiek sokkal természetesebben mozognak, a legtöbben a Nyugat-Európából érkező külföldiek, adott esetben egy éttermi környezetben, mind a borok kiválasztásánál, rendelésénél, kóstolásánál, talán az ételital párosításnál is, talán legtöbben határozottan tudnak döntést hozni. Ugyanakkor magyar vendégeknél sokszor látok tétovaságot, sokszor látom, hogy még nem feltétlenül tudja azt, hogy hogyan is viselkedjen adott esetben egy olyan környezetben, ahol ő a vendéglátó, és neki kellene adott esetben a külföldi partnereket végigvezetni egy ételsoron, vagy akár mint vendég, akit elhozott a főnöke egy vacsorára, hogy egyáltalán mikor nyúljak ahhoz a pohár borhoz, mikor hozom magam kellemetlen helyzetbe, vagy mikor lesz az, amikor valóban vidámon és jó hangulatban lezajlik egy vacsora. Kicsit feszélyezettebbek ebből a szempontból, én azt látom a magyarok, elég sokan, de ebből is már egyre jobban kezdünk kijönni ebből a előző rendszerből visszamaradt tétovaságból.
0: Mik a legfontosabbak, amikkel legyünk tisztában boretiket szempontjából, hogyha bort fogyasztunk, vagy bort kínálunk?
1: Megkülönböztetnék két szituációt. Tehát egyrészt, amikor otthon barátokkal fogyasztunk, akkor nyilvánvalóan bizonyosodjunk meg arról, hogy a bort azt megfelelő hőmérsékleten szolgáljuk föl, megfelelő pohárra rendelkezésre, és minden esetben ellenőrizzük, hogy ez a bor az megfelelő kondícióban van. Nem hibás, nem dugós, nem előregedette. Ezek nagyon fontos dolgok. Adjuk meg a tiszteletet a vendégeinknek azzal, hogy a legjobb minőségű bort szolgáljuk föl nekik. Ez bármilyen árkategóriában lehet, tehát nem feltétlenül kell drága bort az asztalra tenni, de az a bor, amit oda teszünk, az legyen egy jó minőségű bor, amit büszkén vállalhatunk az adott szituációban. Teljesen más szempont az, amikor étteremben választunk bort, és amikor adott esetben vendégül látunk. A vendéglátásnál én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha én viszem el adott esetben partnereimet, barátaimat egy étterembe, akkor vendéglátóként viselkedjek. Tehát az én felelősségem az, hogy jól érezze magát mindenki az este folyamán. Egyrészt, hogyha én úgy gondolom, hogy egy adott ételhez egy adott bor illik, nem feltétlenül, hogy a vendégemnek is az fog tetszeni. Én azt gondolom, hogy elsősorban a vendégeimnek a preferenciáját nézzük meg, és azon túl pedig, hogyha ők rám hagyatkoznak, akkor minden esetben azért figyeljek oda, hogy megfelelő legyen a párosítás, megfelelő mennyiségű és minőségű bor álljon rendelkezésre. Ebben egyébként, ha nem vagyok vagyok biztos, semmi probléma, tehát a legtöbb étterem ma már megfelelő szomelié kollégát alkalmaz, aki nagyon szívesen tud segíteni a borválasztásban, és adott esetben itt sem kell megijedni, hogyha ő drága bort ajánl. Nem feltétlenül kell nekem drága bort vennem ahhoz az ételhez, egész nyugodtan kinyitom a borlapot, és rámutathatok, hogy én körülbelül erre gondoltam, ilyesmire, nem tudom, mit szól ehhez, és akkor azonnal érezni fogja már a szomelié is, hogy nagyjából milyen árkategóriában mozogjon, hiszen mindenhol vannak jó borok, és én azt gondolom, hogy egy jó étteremnek a borlapja úgy van összeállítva, hogy minden kategóriában, könnyed, testes, száraz, vörös, desszertbor kategóriában, pezsgő kategóriában kell, hogy legyenek nagyon jó tételei, amiket a megfelelő ételekhez lehet odailleszteni. Vendégként egyébként ott könnyű, nagyon könnyű elcsúszni, hogy nagyon sok borszerető ember, mint például én is, leülünk egy nagyobb társaságba, és mondjuk a vendéglátó rendelt egy üveg bort. A legtöbbször azt látom az asztalnál, hogy elindul körbe a szomelié, kitölti, nagyjából a fél asztalnál jár, és már rárabolnak a borra, elkezdik szagolni, adott esetben kóstolgatni. Ez illetlenség azokkal szemben, akik még adott esetben nincs is bor a poharukban. Természetesen ilyenkor azért illik megvárni. Könnyű elcsúszni, mert tényleg annyira szeretnénk megkóstolni ezt a bort, de talán ez a leggyakoribb hiba, amit látok vendég szempontjából. A másik pedig az, hogy szerintem vendégként van a legkönnyebb dolga az embernek, hiszen azért vagyok ott, hogy jól érezzem magam. Nekem nem feltétlenül dolgom az, hogy döntést hozzak, főként, hogyha erre nem, ha megkérnek rá, mert tudja adott esetben a főnököm, hogy én vagyok az, aki egyébként ért a borhoz. Pista, mond már, szerinted ehhez mit ígyunk, akkor természetesen legyen meg az input, de amennyiben megrendelték, kihozták, akkor fogyasszuk örömmel. Tehát nem feltétlenül kell nekünk ezt jobban tudni, azért vagyunk ott, hogy élvezzük. Természetesen mondjuk, hogyha hibás bort észlelünk, és előfordul, hogy lehet, hogy a vendéglátó nem vette észre, hogy ez egy dugós tétel, amit kihoztak, és nem kérte meg a szomeliét, hogy nézze meg ő is, hogy kóstolja meg, és hibás bor kerül a pohárba, ezt természetesen jelezzük. De ha kaptunk egy jó pohár bort, akkor örüljünk neki. Akkor is, hogyha mi ahhoz vagyunk szokva, hogy mindig kopárt ígyunk, és most kaptunk egy könnyű kis kadarkát, amit egyébként lehet, hogy mi magunk nem kedvelünk. Azzal együtt, hogy ez lehet, hogy egy fantasztikus tétel, örüljünk neki, kóstoljuk, ígyuk meg. Én azt gondolom, hogy talán itt szokott lenni egy pici félreértés még a fejekben, de azt gondolom, hogy ez is már talán egyre ritkább.
0: És hogyha hibás a bor, azt honnan tudjuk eldönteni, hogy ez most tényleg hibás, vagy csak a mi ízlésünknek nem megfelelő, és ezt hogyan tudjuk jelezni?
1: Nagyon jó kérdés, és én azt gondolom, hogy erről érdemes is beszélni, ezt sok barátom is kérdezi, hogy tényleg mi van akkor, hogyha nem tudom megállapítani adott esetben, hogy hibás a bor. Mert lehet, hogy ott van a határon, vagy lehet, hogy éppen meg vagyok fázva, és nem úgy érzékelek, de ugyanakkor nekem kell vendégül látni a többieket. Nyugodtan kérdezzünk meg a szomeliét. Kitölti, beleszagolunk, ne is mondjunk semmit, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem, megkérdezzük, önnek mi a véleménye, kóstolja meg. Ezzel nem árultunk el semmit, sem azt, hogy mi milyen irányba gondolkodunk, ugyanakkor az a szakember azért van ott. Tehát ő neki feladata az, hogy megállapítsa, és nyilván neki az a célja, hogy mi nekünk a legjobb állapotban levő bort szolgálja föl, hiszen szeretné, hogyha mi oda visszatérnénk, mi jól éreznénk magunkat. Úgyhogy én nagyon gyakran mondom ezt, hogy igen, kérjük ki a szommelier véleményét, már a választásnál adott esetben. Mit gondol arról, amit mi kitaláltunk? Lehet, hogy van jobb ötlete, lehet, hogy van olyan, amit mi észre se vettünk, vagy nem gondoltunk bizonyos dologra, hogy éppen az a kacsa az egy almás édeskésebb körettel van, akkor lehet, hogy oda már más bort ajánl, mint amit mi alapba kitaláltunk a kacsához. Tehát ő azért van ott, ő összekóstolta valószínűleg ezeket az ételeket. Hagyatkozzunk a szomeliére, főként, hogyha tényleg olyan helyen vagyunk, ahol megbízhatunk a szomeliében. Én azt gondolom, hogy egyre több ilyen hely van, hála Istennek.
0: Hogyan ne bántsuk meg a vendéglátót, amikor jellemezzük a bort?
1: Én magam azt szoktam mondani, hogy igen, tehát hogyha kaptam egy jó pohár bort, akkor próbáljuk meg a jó dolgokat megkeresni benne. Általában azért én azt látom, hogy a vendéglátók jó borokat választanak, ritkán van az, hogy nem. Hogyha nem megfelelően választotta ki ezt a bort, attól függ persze, milyen viszonyban vagyunk. Ha baráti viszonyban vagyunk, úgyis megmondjuk neki őszintén. Ha úgy látjuk, hogy ez inkább egy formálisabb vacsora, akkor nagyon ajánlom egyébként ebben a viszonylatban, én azt gondolom, Görög Ibolyának van egy remek protokollkönyve, ami pont ilyen történeteket is áttekint, ahol én nekem nem feladatom az, hogy felülbíráljam a vendéglátómat. Persze mosolygok, belekóstolok, lehet, hogy nem fogom meginni, de ahhoz, hogy a vacsorán mindenki jól érezze magát, nem feltétlenül kell nekem megjegyeznem azt, hogy adott esetben nem megfelelő a választás.
0: Az elmúlt percekben Nagy Tamás, a Divino Wine School szakmai vezetője avatott be bennünket a borok világába.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
8: Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz,

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentő. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6% pontos csökkentés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes köszön.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
6: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben. Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
7: www.kaszanap.hu
8: Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
8: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
8: Jogomvan.hu
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió. Rádió.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
12: Augusztus 26-a, szerda. Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a félútpályát Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 19. kerületben a Nádasdy utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. A 194-es, a 194B, valamint a 994-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint.
0: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.
13: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
14: Egy hét múlva kezdődik a szezon. Addigra mindent tudni fogtok.
15: Katonák voltatok?
16: Nem, hál' Istennek.
14: Mi hogy jön ez ide?
15: Na, majd rájöttök.
14: Mire?
15: Mire hármat számolok.
17: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a Movie and Music újabb műsorához érkeztünk, és a már jól megszokott műsorvezetőt hallják, Gera Zsoltot, köszöntök mindenkit. A mai műsorban a Szezon című filmet fogom bemutatni önöknek. Akár szándékos volt a részéről, akár nem, az biztos, hogy Török Ferenc alaposan megtréfált a közönségét, szerényebben fogalmazva engem, és jócskán megcáfolta a filmjével kapcsolatos elvárásaimat. A szezon kísértetiesen hasonlóan indul, mint a Moszkva tér, amelynek hatalmas sikere nagyban annak volt köszönhető, hogy szerzőjének sikerült megteremtenie a 80-as évek végének kultikus helyszíneit, legendás hőseit, kalandos történetét, amellyel egy egész nemzedék tudott azonosulni. Na de mielőtt túl sok információt árulnék el, jöjjön a filmből egy-két nóta, vagy akár három, utána pedig visszajövök és egy kicsit beszélgetünk részletesebben a filmről.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.
1: Zenék egy órában az önök kedvéért.
3: Az önök kedvéért.
4: Ismét van három barát, ám ezúttal nem 1989-ben Budapesten, hanem a jelenben is Karcagon, akikre a helyi szubkultúra épp olyan erősen rányomja bélyegét, mint annak idején a moszkvatéri srácokra. A délalföldi kisváros tipikus helyszínei a diszkó, a strand, a vasútállomás, és a mindezek fölött, mögött ott magasodó hatalmas cukorgyár, amely nevében ironikus felhangot rejtő. Pontosan kirajzolják az életlehetőségeknek azt a szűkös mezeit, ahonnan a 3-20-as éveik közepette vége felé járó vendéglátós fiatalembereknek el kell lépnie, hogy a nagyvilágban, ami nekik nem Bécs és Párizs, hanem a Balaton és Pest, megcsinálhassa a szerencséjét. A Moszkva tér és a szezon története közti eme szerkezeti hasonlóság még tovább növelte bennem a fiatalosan lendületes, hétköznapian humoros kalandtörténet iránti várakozást.

0: Nagy gyilok ez a hely.
1: Van valami ilyenkor?
2: Tudom én.
3: Kevesebben vannak, mint karcogon a könyvtárban.
4: Ez azért kicsit más lesz, fiúkák.

0: All right, here's a pizza.
1: Tu jeva.
0: Nem bírom Pestet, tudod jól. Bízzál már benne.
2: Képzelék egy órában az önök kedvéért.
3: Az önök kedvéért.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
2: Ám mit agadás, egy ilyen elváráshoz képest már a karcagi jelenetek is csalódást okoztak, ugyanis Török ezúttal túlságosan körülményesnek tűnik, apró részletekkel bíbelődik, ahelyett, hogy dinamikusan belevágna a sztoriba. Se baj, gondoltam, majd jönnek a fantasztikus kalandok, a jobbnál jobb történetek, amikor a három srác a klub, a liga pincéreként lenyomja a Balatont. De nem, nem jönnek, nem pörög fel a film, szépen, lassan, menetrend szerint, mint a karcagi kispiros, érkeznek az újabb megaláztatások és kiábrándulások, kudarcok női vonalon és pofonok bagópénzért. A dögösnek tűnő balatoni pornóhajú is elúszik, majd a nagy sztori iránti utolsó reményemből a pesti kalandból is hatalmas blama kerekedik.

0: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
1: Hubbi Rádió.
2: Movie and Music.
0: Filmzenék
2: egy órában.
0: Egy órában.
3: S ha most azt hiszik, hogy a szezont a történet hiánya miatt unalmas és rossz filmnek tartom, akkor itt az ideje, hogy megcáfoljam a fentiekben általam keltett képet. A szezon belső mozgató rugóinak és értékeinek felismeréséhez ugyanis változtatni kell a nézőpontunkon, és nem szabad a Moszkva teret keresni a filmben. Én ebbe a hibába estem bele először, majd megnéztem még egyszer más szemszögből, és érteni kezdtem a filmet. Török a nagy történetre való elbeszélő sémák bevetési, majd az ezek nyomán ébredt elvárások fokozatos megcáfolásával éppen azt meséli el a második filmjében, hogy ezekkel a szerencsétlen vidéki srácokkal nem eshetnek meg történetek, mert bárhová is fussanak ezek a gazdagokra és szegényekre, kiváltságosokra és kiszolgáltatottakra tagulódott Magyarországon, ők valahogy mindig az alávetettek végtelenül kiábrándító szerepét kapják a leosztásban. Ezek a csepet sem ijedős, egyenes jellemű fejjel a falnak rohanó hősök még akkor sem nyernek a bolton, akkor sem válnak az élet császáraivá, ha összejön nekik egy-egy numera az országgyűlési képviselő unatkozó nejével, vagy a dúsgazdag menyasszonnyal az esküvője éjszakáján.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show. UK.
8: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
8: Jövzelék egy órában az önök kedvéért.
11: Az önök kedvéért.
12: A ritmusban is gondosan kiegyensúlyozott jelenetben ülnek a poénok és ütnek a pofonok, minden tárgy, szó, mozdulata a helyén van, amihez persze nem csak író és rendező, hanem a kis gesztusokban, a mikrorealista építkezésben magabiztosan mozgó színészek is lendületlenül szükségesek. Az epizód szereplők, akik Rezes Judit, Kovács Martina, Hámori Gabriella és Hegedűsdé Géza, valamint a főszerepekig Nagy Zsolt, Nagy Ervin és Kokics Péter, csupa, pontos és

érzékeny színészi alakításban kell életre a szezon kényesen kiegyensúlyozott története. Elég volna csak annyi, hogy a három főszereplő a könnyebbik utat választva a vidéki izomagyak könnyen kínálkozó típusát bontaná ki a karcagú pincérekből, már akkor pont az ellenkezőjére fordulna az egész film, megértés és együttérzés helyett lesajnálás és kinevetés volna a vidéki fiatalok sorsa. Nagy Zsolt különösen erőteljes a cukorgyárból, a diszkóból kirúgott, éttermekből, nő ágyából kitúrt főhős szerepében, az elementális indulatok és a pénz hatalmától való szorongás, a butassággal határos naivitás és az egyre keserűbb tudás kettőségét pontosan érzékeltetve ad testet eme figurának.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: Képzelék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: A pornószínészi ambícióktól a fűtött kisvárosi bika suttyó fölényességét és tiszteletre méltó önnézetességét Nagy Ervinnek, míg ennek az impozáns vérhímnek asszisztáló underdog hajlékonyságát Kokics Péternek köszönheti. A komplexebb, kidolgozottabb színészi alakítások mellett Garas Dániel operatőri munkája is jóval tisztább és elegánsabb, mint a Moszkva térben volt. Visszafogott tempójú képsorainak Zságer Balázs vendéglátós töredékekből és blúzos hangulatokból kikevert zenéje adja meg a lendületet. Az impulzív, ám kissé egyenletlen debütáló alkotás után Török Ferenc átgondolt, nagyobb rendezői tapasztalatról árulkodó, kiérlelt munkával tért vissza a mozikba, pont úgy, ahogy ez egy második filmeshez illik. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy óra hossza megtisztelő figyelmét, érezzék továbbra is nagyon jól magukat, minden jót kívánok, további kellemes rádiózást, a mikrofonnál az elmúlt egy óra hosszában Gera Zsoltot hallották, a viszonthallásra.

0: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormány fő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyonvisszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wurstli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparban és megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Augusztus 26-a, szerda. Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Torzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a félútpályát Zuglóban, a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 19. kerületben, a Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. A 194-es, a 194B, valamint a 994-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
5: Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, én Tóth Mihály Nikolett vagyok, ez pedig már a Koktél, mert ha hiszik, hanem eltelt egy újabb hét. Tudják, én fogom kotyvasztani, kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Lássuk is, illetve hallgassák is meg a mai menünket, ami így szól. Nem sokára arról lesz szó, hogy 60 évet terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan is lehetséges és hogyan is élte túl, ez nem sokára kiderül. Ezen túl a könyvajánlónk jóvoltából szól ez Jean Juska, a Szex és Nyugdíj második című kötetéről. Ezen túl arról is be fogok tudni önöknek számolni, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. Ha hiszik, ha nem, kutatások bebizonyították, hogy génjeink is közre játszhatnak a népszerűségünkben. Ez vár tehát önökre ebben az órában, és egy kicsit előre kalandozva a következő 60 percre, már is elmondom önöknek, hogy akkor a rákkeltő dolgokkal, a rákkeltő élelmiszerekkel, édesítőszerekkel és sok hasonló étellel fogunk megismerkedni. Ebből adódik, hogy majd megtanuljuk, hogy miket is kell kerülni, ha mondjuk nem szeretnénk rákosak lenni. Az persze más dolog, hogyha a hajlamot örököltük, de azt gondolom, hogy sokat tudunk tenni az egészségünkért. Ilyen az egyik, hogy odafigyelünk a táplálkozásunkra, a másik, hogy rendszeresen mozgunk. Na de hát erről majd csak a következő órában. És ahogy ígértem, nem sokára itt a Koktélban arról lesz szó, hogy 60 évet terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan lehetséges, az a zene után kiderül.
1: Témák. Érdekes emberek. Koktél. Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót. Műsorajánló.

0: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.

0: Azt gondolom, hogy elsőre, amikor önök is hallották, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, akkor egy kicsit, majdnem, hogy szívinfarktus kaptak, de minden esetre meglepődtek. Már is mondom a részleteket. 60 éve hordozza méhében halott gyermekét a 92 éves dél-kínai asszony. Az első hallásra hihetetlenek tűnő orvosi jelenség hátterében szomorú történet áll. 1948-ban az orvosok elmagyarázták az akkor fiatalasszonynak, hogy magzata elhalt és csak műtéttel lehet eltávolítani a babát. A műtéti beavatkozásért azonban annyi pénzt kértek a kórházban, amennyit a nő egész családja egy év alatt sem tudott megkeresni, így az asszonynak saját bevallása szerint nem volt más választása, mint lemondani a műtétről. A nő most azért fordult orvoshoz, mert elviselhetetlenné váltok az immárom egy emberöltő óta tartó hasi fájdalmak. A dél-kínai kórházban az orvos nem akart hinni a szemének, amikor megpillantotta az idős hölgy hasáról készült röntgen felvételt, amin jól láthatóan kirajzolódott egy magzat. A doktor azt nyilatkozta, hogy több mint 40 éve orvos, de még nem látott ilyet. Elmondta, hogy normális esetben a magzatnak oszlásnak kellett volna indulnia, így óriási csoda, hogy az idős nő ilyen jó egészségnek örvend. A kínai orvosok további vizsgálatokat végeznek és megpróbálják eldönteni, hogy egyáltalán kivegyék-e a magzatot, illetve ha igen, az hogyan történjen. Amellett, hogy a dédmamakorú kismamát több mint fél évszázadon át fájdalmak gyötörték, a végletesen szélsőséges állapot valószínűleg pszichés gondokkal is terhelte. Azt gondolom, hogy így a hír végén is hihetetlen, hogy 90 éves a nő, és még mindig él annak következtében, hogy 60 éve hordozza elhalt magzatát a méhében. Most egy kicsit azt gondolom, ezt meg kell emészteni, úgyhogy érkezzenek a zenék, utána pedig könyvajánlóval érkezek én vissza, mégpedig a Szex és nyugdíj második kötetéről lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a koktélban elérkeztünk a könyvajánlóhoz, ahogy említettem, Zsán Juszka Szex és nyugdíj 2 című könyvét ismerhetik meg. Mielőtt 67 éves leszek, szeretnék sokat szexelni, írt a Társkereső hirdetésében Zsán Juszka, és a legkülönfélébb ajánlatokat kapta. Humoros és egyben torokszorító tapasztalatait az elveszettnek hitt és megtalált testi szerelemről. Szex és nyugdíj című bestsellerében írta meg, amely a nyár könyvszenzációja volt. 5 év telt el a sorsdöntő hirdetés óta, és Juszka azon kapta magát, hogy a legkülönbözőbb életkorú nők gyóntatója, bizalmas, sőt barátja lett. Végighallgatta hol boldog, hol fájdalmas történeteiket a párkeresésről, amelyekben volt valami közös. Társtalan asszonyokról szóltak, akik kétségbe esetten vágytak az érintésre. Juszka kénytelen volt belátni, hogy látványos sikerei ellenére a társtalanság ugyanúgy vonatkozik rá is, mint új ismerőseire. Mert hiába kereste, egyelőre ő sem találta meg azt a férfit, aki nem csak az ágyát, de az életét is megosztaná vele. Félreértés ne essék, nem csapott fel fejvadásznak, de tovább keresi a tökéletes szeretőt. Bölcsességgel és szeretettel átitatott könyve ékes bizonyíték arra, hogy nem csak a fiataloknak fontos a testi gyönyör és a tartós kapcsolat, hanem azoknak is, akik legalább lélekben megőrizték a fiatalságukat. Azt gondolom, ez elég pikáns és érdekes történet, ha gondolják, olvassák el Zsán Juszka a Szex és nyugdíj című könyvét, majd folytatásképpen a második kötetet is ajánlom az önök figyelmébe. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban, nem sokára, de csak is a zenék után arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában, hogy milyen neműek és ez hogyan lehetséges, az nem sokára kiderül.
1: Egy koktél fel.

0: Itt a Koktélban már is robogunk tovább az információk áradatában, és már is arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. A világon másodszor fordult elő, hogy egy anyától egyszerre ennyi gyerek élve szülessen meg. A 6 fiút és a 2 lányt császármetszéssel segítették világra a Los Angeles melletti Bellflowerben. Összesen 46 orvos és más segítő bábáskodott, s igencsak elcsodálkoztak a 8. csecsemőn, mert csak 7 újszülöttet vártak. A legkisebb gyerek 880 grammos, de a legnagyobb sem volt több, mint 1470 gramm. A csecsemők és az anya is jól vannak. Az anya előre láthatólag egy héten belül elhagyhatja a kórházat, de a kicsiknek még legalább 2 hónapig orvosi felügyelet alatt kell maradniuk. Kicsivel több mint 10 éve egy houstoni nő szintén 8-as ikreket szült, igaz, külön-külön egyet, azután 12 nappal később a másik hetet. Mindannyian koraszülöttek voltak, jóval kisebb súlya jöttek a világra, mint most a kaliforniai 8-as ikrek. Akkor a legnagyobb 800, a legkisebb 300 grammos volt, ő egy hét után sajnos meg is halt. A többiek azóta is jól vannak, decemberben ünnepelték a 10. születésnapjukat. Most belegondoltam ebbe a történetbe. Én szeretnék ikreket, de csak mondjuk 2-es ikreket. Amikor a 8 csecsemő egyszerre sír, egyszerre kell pelenkázni, egyszerre etetni, egyszerre fürdetni, azt gondolom az anyák tudják, miről beszélek. Ez egy szülő párnak is azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás. Biztos vagyok benne, hogy van segítőjük, azonban abban is biztos vagyok, hogy mérhetetlenül nagy kihívás ez a szülőknek, főleg, hogy még nincs is gyermekük, és egyszerre 8-as ikrek születtek. A legjobbakat kívánom a családnak, illetve önöknek is, mert a zenék után arról lesz szó, hogy a génjeink közre játszhatnak a népszerűségünkben.
1: Hobby rádió.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: 110 tinédzserkorú ikerpát vonta a vizsgálatokba. A kutatók olyan népszerűségi mutatókat értékeltek, mint hogy hányan nevezték barátjukként az adott szemét. A tudósokat az is érdekelte, hogy valaki a társaság középpontjában igyekszik-e lenni, vagy szerényen meghúzódik az adott szociális csoport szélén. Mint kiderült, több hasonlóság mutatkozott az egypetélyű ikerpárok társalgási helyzetében, mint a kétpetélyűekében. Ez viszont az örökletes komponens szerepére utal, hiszen míg az egypetélyű ikerpárok esetében teljes a genetikai azonosság, a kétpetélyűeknél a hasonlóság semmivel sem nagyobb, mint a közönséges testvérek esetében, mutattak rá a kutatók. Vélhetőleg a természetes kiválasztódás nem csak abban játszott szerepet, hogy valakinek a szervezete ellenáll-e a náthának vagy sem, hanem abban is, hogy kikkel kerülünk kapcsolatba, emelte ki a kutató. A kutatók véleménye szerint evolúciós tényezők játszhattak közre abban, hogy valaki a társaság középpontja kíván lenni, avagy marginális pozícióban van. Egy súlyos járvány esetén jobbak a túlélési esélyei annak, aki a közönség perifériáján van, mivel gyérebb a kapcsolat rendszere, így kisebb fertőzésnek van kitéve. Ugyanakkor éhínség idején a központi pozíció a kifizetődőbb, hiszen az egyén így több életbevágóan fontos információhoz juthat az esetleges élelem forrásokról. Azt gondolom, hogy talán mi nem találkozunk sem éhínséggel, sem járvánnyal, csak hogyha nem külföldre utazunk. Egyáltalán azt gondolom, hogy baj, hogy a világ pontjain vannak még ilyenek, mert hogy ez ellen lehetne tenni, csak tenni kellene. Mint hallották, a népszerűségünknek genetikai okai vannak, azonban azt gondolom, hogy egy kicsit tudunk mi is segíteni benne, persze nem a személyes beállítottságunkat, hanem lehet fejleszteni a kommunikációnkat, vagy az öltözködésünket, és ezáltal kicsit magabiztosabbak lehetünk, ami talán a népszerűség egyik alapköve, de nem biztos, hogy egyet kell, vagy egyet lehet velem érteni.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Van valami komoly baja.
1: Ennyi fért bele a koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elfussanak, eltekerjenek, elnyomjanak máshova, mert hogy a kötelező percek után érkezek vissza a koktél második órájával, melyben kiderül, hogy mely ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, mert hogy vannak bizonyosan rákkeltő dolgok, és vannak nem túl egészséges dolgok. Azt gondolom, hogy az egészségünkért mindent megteszünk, ilyen mondjuk az is, hogyha figyelünk a táplálkozásunkra. Ehhez próbálok némi segítséget nyújtani önöknek, tehát a következő órában is várom önöket.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottság. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedés. Kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
6: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
7: www.kaszanap.hu. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
8: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
9: Ez itt már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában kiderítjük, hogy mely ételek rákkeltőek, és az édesítőszerről vajon mit is érdemes tudni, ez nem sokára kiderül, illetve arra is fény fog derülni itt a koktélban, hogy miket célszerű elkerülni, mármint ételek formájában, hogyha egészségesek szeretnénk lenni, és a Nemzetközi Rákkutató Intézet ajánlásával, illetve kutatásuk eredményeiről is szó lesz itt a koktélban. Remélem, hogy ebben az egy órában is minket választanak. Továbbra is én Tóth Mihály Nikolát fogom önöknek kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Dőljenek egy kicsit, hátra is érkeznek a zenék. Utána már is szó lesz arról, hogy az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Mármint, hogy következtetéseket vonunk le a rákkeltő hatással kapcsolatban.
8: Koktél felrázva és jól kikeverve.
10: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
10: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
10: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
11: Hungary Live.
12: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
11: Nagy generáció. Illés.
13: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
11: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
10: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást! Jó szórakozást!
14: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
15: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
16: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
17: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
10: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió.
18: Bocsánat, hogy mélyedek ki a busztába!

0: Ahogy ígértem, már is itt a koktélban belevágunk a mai témánkba, ami a rákkeltő édesítőszerek, avagy miket kerüljünk el témakörbe tartozik. Az élelmiszerekben található anyagok és következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamidot és az akrilamid ciopolimereket. Ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelen vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. A legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafüst révén kerül a szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos, azért jobb, hogyha kerüljük ezt az anyagot. Nem sokára itt a koktélban a mesterséges édesítőkről lesz szó.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió.

0: Ahogy ígértem, tovább folytatjuk a mai koktél témánkat, amely még mindig az, hogy milyen ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, annak ellenére, hogy ne legyünk rákosak. Az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek közül rákkeltő hatásával kapcsolatban a következők. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamid és az akrilamid ciópolimereket, ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelenleg vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. Legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafűs révén kerül szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos azért a sült krumpli nem biztos, hogy a legegészségesebb, ha éppen ezt elhagyjuk, akkor sokát nem teszünk magunkban.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Remélem, hogy önök is ugyanolyan kíváncsiak arra, hogy mit is nem szabad enni így a nagyvilágban, mert hogy a 21. században minden telenyomnak színezékkel, mesterséges édesítőszerrel, nos, erről essék most szó. A mesterséges édesítőkkel és a rákkal kapcsolatos kérdések már az 1970-es években felmerültek, amikor is tanulmányok kimutatták, hogy nagy dózisú ciklamát és szaharin kombinációja hólyagrákot okoz a kísérleti patkányokban. Ennek ellenére a későbbi kutatások nem szolgáltak egyértelmű bizonyítékkal arra, hogy kapcsolat állna fent a mesterséges édesítőszerek és a rák kialakulása között az emberi szervezetben. Mivel a patkányoknál tapasztalt hólyagrák olyan folyamat eredménye, amely az embereknél nem releváns, és mert nincs nyilvánvaló bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a szaharin az embereknél rákot okoz, 2000-ben biztonságosnak ítélték és levették azt az Amerikai Nemzeti Toxikológiai Program karcinogén listájáról, amin 1981-től szerepelt. Az Élelmiszer és Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatal számos teszt után, melyek bizonyították, hogy nem okoz rákot és nincs kedvezőtlen hatása kísérleti állatokra, 1981-ben engedélyezte az aszpartam használatát. Egy 1996-os jelentés során újabb kérdések merülték fel az aszpartam veszélyeivel kapcsolatban, mivel kimutatták, hogy az 1975 és 1992 közötti agytumoros betegek váratlanul megnövekedett száma kapcsolatban lehet az édesítőszer bevezetésével és használatával. Ezzel szemben egy elemzés eredményei kimutatták, hogy az agyi és a központi idegrendszeri daganatos megbetegedéseink száma 1973-ban kezdtek el növekedni, 8 évvel az aszpartam engedélyezése előtt, és a folyamat 1985-ig nőtt. Emellett az agytumorok számának ugrása elsősorban a 70 év feletti korosztálynál volt jelentős, ez a csoport viszont nem volt magas aszpartam dózisnak kitéve a szer bevezetése óta. Ezek az adatok nem jelentenek szoros kapcsolatot az aszpartam fogyasztása és az agytumor kialakulása között. Az acetilszulfán K is egyike azon mesterséges édesítőszereknek, melyek használata engedélyezett. Az FDA az acetilszulfán K használatát 1988-ban engedélyezte bizonyos élelmiszeripari termékek esetén. Mielőtt zöld utat kapott volna ezen szerek használata, az FDA több mint 100 biztonsági tanulmány eredményét nézte át. A felmérések minden egyes édesítőszert érintettek, beleértve azokat is, melyeknek a biztonságos fogyasztását megkérdőjelezték. A tanulmányok nem mutattak ki bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az édesítőszerek rákot okoznak, vagy bármilyen más veszélyt jelentenek az egészségünkre. Előnyük az, hogy helyettesítik a cukrot és energiamentesek, és persze sokkal kevesebb kell belőlük, mint a valódi cukorból. Én azt mondom, hogy répacukor helyett inkább fogyasszunk gyümölcscukrot vagy barna cukrot, az talán nem olyan káros és nem olyan kalóriadús, mint a répacukor. Sokan félnek az élelmiszer színezéktől, néhány zene után erről beszélgetünk itt a Koktélban.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Koktélban, ahogy ígértem, az élelmiszer színezékekről beszélgetünk egy kicsit. Az engedélyezett színezékek listáján körülbelül 50 féle természetes, természetazonos és mesterséges színezék szerepel. A vegyipar hajnalán kifejlesztett régi, úgynevezett azó színezékeket, amelyekről megállapították, hogy rákot okoznak a patkányokban, már régóta kivonták a forgalomból. Az élelmiszer adalék anyagok, s ezen belül természetesen a színezékek biztonságos használatáról ma már számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet gondoskodik, többek között szigorú jogszabályok kidolgozásával. Ezzel párhuzamosan az élelmiszeripar is törekszik rá, hogy meghallgatva a fogyasztók igényeit, a gyermekek részére készült termékek előállítása során minél természetesebb színezékeket használjon. Ennek jegyében például az egyik csokoládé gyár az egyik csokoládé drazsiának receptjét is megújította, és most már mesterséges színezék nélkül készül ez az édesség. A kutatások kimutatták, hogy bizonyos húsok magas fokon való sütésekor olyan vegyi anyagok keletkeznek, melyek a nyers húsban nincsenek jelen. A vegyületek közül néhány rekkeltő lehet, például a heterociklikus aminok, olyan karcinogén vegyületek, amelyek a húsok és a halak sütése során keletkeznek. A háciák akkor keletkeznek, amikor az aminosavak, a fehérjék építő kövei és a kreatinok magas hőmérsékleten reagálnak egymásra. A kutatók 17 különböző, a húsok sütésekor keletkező háciát azonosítottak be, amelyek daganatveszélyt jelentenek. A Nemzeti Rákintézet és japán és európai kutatók is kimutatták, hogy a heterociklikus aminok a hús izom kötegei között keletkeznek a magas hőfokon való elkészítés során. Jelenleg is tanulmányokat folytatnak, hogy megbecsüljék a háciák mennyiségét egy átlagos étrendben, de jelenleg a napi maximum hácia bevitel mértéke nincs megállapítva.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

Lassan-lassan véget ér a koktél, de mielőtt elköszönnék önöktől, a szennyeződéseket az ivóvízben feltétlenül meg kell, hogy beszéljük. A hólyag és a májrák okozói között szerepelhet az olyan szennyezett vízzel való érintkezés, melyben a schistozóma méhtej petéi vannak. Az olyan területen élő emberek, ahol nincs lehetőség a víz klórozására, fokozott veszélynek vannak kitéve. Kínában és Nyugat-Bengáliában magas koncentrációban találtak arzént az ivóvízben, csak úgy, mint Argentína, Ausztrália, Chile, Mexikó, Tajvan, Kína, Vietnám és az Egyesült Államok legelszigeteltebb területein. Számos régióban az ivóvíz természeténél fogva érintkezik a szennyezett,

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Mentőkkel lesz
1: duplán jó. Csákatilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
4: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkószerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 000 forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti és északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi és északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Kellemes rádiózást kívánok, Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 26-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 27,6 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Izsó nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek, most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobbirádió.hu
5: A rádiót!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 26-án köszöntjük Izsó nevű kedves hallgatóinkat. Az Izsó héber eredetű férfinév. Jelentése bozontos, nyers és durva. A név becézése Izsóka, Izi és Izus. Augusztus 26-án az Izsókon kívül köszöntjük még Cseke, Csekő, Margit, Natali, Natasa, Natália, Noella, Rita, Szellő, Szellőke, Tália, valamint Zamfira nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával augusztus 26-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 740-nel kezdjük. Augusztus 26-án született Joseph Michel Montgolfier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömb készítője. A 13. század elejével folytatjuk. 1204. augusztus 26-án Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az akkor még 5 éves Lászlót, aki helyett ő tette le az esküt. Ugorjunk rögtön a 18. századra. 1743. augusztus 26-án megszületett Antoine Laurent de Lavoisier, francia kémikus, akadémikus, a modern kémia tudomány egyik megalapozója. Maradjunk még a 18. században, 1789. augusztus 26-án a francia nemzetgyűlés kiadta világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról. Az emberi jogok nyilatkozata az amerikai virginiai nyilatkozat mintájára kimondta a demokratikus alapjogokat, a szabadság, egyenlőség, testvériség, valamint személyi szabadság, jogegyenlőség és világpolgárságot. Folytassuk a 20. század elejével. 1913. augusztus 26-án született Bulla Elma, Kossuth Díja színésznő, kiváló művész. 12 évet lépünk előre, 1925-re. Augusztus 26-án halt meg Petrik Géza, bibliográfus, könyvkereskedő. 5 évet ugrunk, 1930. augusztus 26-án született Bata Imre, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Folytassuk 1934-jel, augusztus 26-án született Jean-Claude Pays, francia politikus, az OECD vezérigazgatója. Aztán közelítsünk szépen a 20. század vége felé. 1970. augusztus 26-án kezdődött meg a White-szigeti popfesztivál, melyen Jimi Hendrix utoljára lépett színpadra. És végül, de nem utolsó sorban, 1974. augusztus 26-án halt meg Charles Lindbergh, amerikai pilóta, az Atlanti-óceán első átrepülője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad néktek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.

0: Addi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. augusztus 26-a, szerda. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Evangélium Szent Máté könyvéből 23. fejezet 27-től a 32. versig. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is, kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit és kijelentitek, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféta vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Elmélkedés. Jézus a mai evangéliumban ismét figyelmeztető szavakkal fordul a farizeusokhoz, olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok. A fehérre meszelt sír tisztának, gondozottnak, szépnek tűnik, de halottak csontjait őrzi. Jézus szavai nem pusztán vád, hanem felhívás az önvizsgálatra. Azt szeretné, hogy az ember ne elégedjen meg a felszínrendjével, ne arra törekedjen, hogy mások becsületesnek gondolják, miközben lelke romlott marad. A képmutatás veszélye minket ugyanúgy fenyeget, mint a farizeusokat. Bármelyikünk eljátszhatja az igaz ember szerepét, de közben nem engedjük, hogy Isten valóban átformáljon. A szöveg második része a mártír próféták síremlékeinek építéséről szól. A kortársak azt mondják, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ez a mondat a múlt bűneitől való elhatárolódást jelzi, mintha a történelem tanulságai csak másokra vonatkoznának, és ránk nem. A mai nap kérdése ez lehet. Mi az, amit meszelgetek magamban? Milyen területet próbálok tisztának mutatni, miközben belül változásra, gyógyulásra, őszinteségre lenne szükség? Az igazi hit nem díszlet, hanem életformáló valóság. Az Isten előtti őszinteség fájhat, de csak ez vezet megtisztuláshoz és lelki békéhez. Uram Jézus Krisztus, ne hagyd, hogy életem csupán kívülről legyen rendezett, miközben belül rendezetlenség uralkodik. Segíts, hogy ne szerepet játszak, hanem őszintén éljek előtted. Törj át megszokott cselekedeteimen, a megszépített kifogásokon, és mutasd meg, miben van szükségem megtérésre. Te nem szégyenítesz meg, hanem felemelsz. Engedd, hogy egészen a tied legyek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Rádió.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy szervezetünk súlyos cinkhiánya esetén csökken a szexuális aktivitás és a reprodukciós képesség, romlik az ízérzés és a szaglás, lassúbb a sebgyógyulás, csökkent a szervezet ellenálló képessége, hasmenés jelentkezhet, bőr- és hajálváltozások figyelhetők meg.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1204. Imre király életerejét mindinkább fogyni érezvén, ezért kisfiát Lászlót a kalocsai érsek által megkoronáztatta. Azután öcsét Endrét a börtönből az udvarhoz vezettette, es fia gyámjává és az ország kormányzójává nevezte ki. 1707. A labancok úgy, mint a kurucok égetéssel viselnek háborút. Mivel Rabutin útjában Erdély felé Szombathelyt, Pápát és Tatát fölégette, Botján János visszatorlásul 18 ausztriai falut és várost hamvasztott el. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, egy ellentmondásos képet festenek a legfrissebb adatok, ahol a makrogazdasági kihívások és a tőzsdei optimizmus párhuzamosan futna. A magyar beruházások 2026 második negyedévében tapasztalt jelentős visszaesése komoly aggodalmat keltett, a szakértők szerint ez a trend mindannyiunk által érezhető lesz a jövőben. Ugyanakkor a pénzügyi piacok más irányba mozdultak, a budapesti értéktőzsde részvényindexe újabb történelmi csúcsot ért el, ami hatalmas hozamot jelentett azoknak, akik a vezető magyar cégekbe fektettek. Ezzel párhuzamosan a forint is erősödési pályára állt, szerda reggelre a főbb devizákkal szemben javult pozíciója, miután kedden este már a bankközi piacon is erősödést mutatott. A monetáris politikai oldalon pedig a várakozásoknak megfelelően folytatódott a kamatcsökkentési ciklus a Magyar Nemzeti Bank részéről, ami arra utal, hogy a jegybanki alapkamat jövőre is további mérséklődésére lehet számítani. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Hello, Charlie vagyok, és
3: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a nap legfontosabb eseményeit és kulturális újdonságait mutatjuk be. Portálunkon olvasható, hogy szeptember 21-én a Magyar Dráma napján Turóczi Katalin Macska lépcső című művének hangszínházi adaptációja várja az érdeklődőket a Sipeki teremben, ahol maga a szerző is jelen lesz. A kulturális élet másik frontján a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum szakemberei az évfolyész műhely munkáján a könnyen érthető kommunikáció fontosságáról tanultak, hogy múzeumi tudásukat szélesebb körben hozzáférhetővé tegyék. Ugyancsak a látássérültek helyzetére fókuszáltunk, kiemelve, hogy a modern segédeszközök hogyan nyitják ki a világot előttük, miközben egy bécsi eset tragikus fényt vetett a társadalmi érzékenységre, egy látássérült férfi saját temetésére gyűjtött pénzét vonták le egy étteremben. A nyár utolsó harmadában pedig a Margit szigeten érdemes emlékeket gyűjteni, hiszen a hőhullámok még tartogatnak meglepetéseket. Részletes beszámolóinkért és további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink! A délutáni órákban a Délután című műsorral várjuk Önöket 13 órakor, ahol interjúk, riportok és tudósítások segítik a kulturális, szociális és közéleti események követését. Ezt követően 14 órától a Zamat adásában finom falatokkal várjuk a konyhában, és ezt a kulináris élményt 2 órán keresztül élhetjük át. A konyhai hangulat után 16 órakor a Retikül női magazin csatlakozik a műsorhoz, amelyben sok csajos hírrel és kevés focival készülünk Önöknek. 17 órától a Nagy Generáció Retro műsora
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a délután műsorunk következik. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm a figyelmet. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.

0: Ed Mooshaw.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Mentőlesz
1: dupláló. Csákatilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
8: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
10: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
12: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon. Mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6% pontos csökkentés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószergyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószergyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószer kereskedelem büntetének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
8: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
13: www.kaszanap.hu
14: Jogomvan.hu
15: Jogomvan.hu
14: Jogi segítség mindenkinek.
15: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
14: Jogomvan.hu
16: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
17: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
18: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
19: Reklámot hallottak.
20: Hobby Rádió.

0: Június 14-én rendezték meg Budafok Tétény kerület napját, és vele együtt évek óta ezen a napon rendeznek meg egy zenei versenyt is, amelynek győztesével beszélgettem ma.
1: Mi vagyunk a Midnight Miller zenekar, egy budapesti formáció vagyunk, 4 stabil taggal, és most kiegészültünk erre a versenyre, amit a Budafoki Pincejárat szervezett, plusz 2 taggal. A versenyről azt érdemes tudni röviden, hogy 67 zenekar indult, kb. Közel
2: 60-70 zenekar indult, és őket a zsűri előválogatta, és utána egy közönségszavazás volt a legjobb 12 zenekarra, és akkor a legjobb 6 jutott tovább, akik élőben bizonyíthatták, hogy tudnak
0: tehát
2: játszani.
0: Tehát voltatok ennek a 6 együttesnek, akit most ezen a színpadunk közönség előtt fellépetett.
2: És a végén a zsűri választotta ki a legjobbat.
0: És azok ti voltatok.
2: Igen.
0: Mit nyertetek ezzel?
2: Egy fellépést a szeptemberi budafoki pincejáratnak a rendezvényére, és 400.000 forintot fellépésre.
0: Nagyon gratulálok ehhez. Mióta létezik a zenekar?
2: A zenekar körülbelül 2 éve létezik, de úgy tavaly nyerte el ezt a formációját végleges tagokkal, és kezdetben angol dalokat írtunk, most már inkább magyar dalszövegekkel.
0: A jövőben lemez, videóklip forgatás várható-e?
2: Aki meg szeretne minket nézni valahol, azt keressen meg YouTube-on, vagy Spotify-on, vagy Facebook-on, Instagramon jelöljenek be minket, Midnight Millers, Midnight Millers, még egyszer.
1: Ez a nevünk, és hamarosan, igyekszünk pár havonta, minél szorosabban, majdhogynem hónapról-hónapra új dallal érkezni. Most van a előjáróban, azt megosztatom, hogy idén azért 8 dallal tervezünk kijönni, abból már egyel kijöttünk. Ezzel a dallal neveztünk be erre a versenyre, és hát bízunk benne, hogy elindul valami, mert nekünk igazából az a nehézség, hogy no-name zenekarként, ismeretlen zenekarként a nulláról hogyan tudunk elindulni, egy irányba építkezni, esetleg megtalálni a kis közönségünket, látni, hogy ennek milyen visszhangja van, egyáltalán tetszik-e bárkinek, amit csinálunk, szóval igazából nálunk most így ez a feladat. Látjuk, hogy van létjogosultsága, valamennyire azt érezzük, hogy a visszajelzések, mint például ez a verseny is, hogy a zsűri azt bizalmat szavazott nekünk, és egyáltalán beválogatott minket. Aztán, hogy a közönség tovább vitt, és illetve, hogy a végén még az sikerült is megnyernünk ezt a versenyt. Ez is egy ilyen feedback nekünk, hogy gyakorlatilag van értelme csinálni. Úgyhogy most szerintem egy kicsit gözelővel még inkább rá fogunk állni arra, hogy ezek a dalok minél hamarabb szülessenek meg, minél hamarabb legyenek kint, hogy lehessen egyáltalán hallgatni minket. Egyébként szoktunk koncertezni, általában ilyen kisebb klubokban.
2: És hogy keressenek minket az alábbi felületen, amiket említettem.
0: De ha valaki egy olyan dalt ír, ami mondjuk slágerszám lenne, attól nem zárkóztok
2: el? Nem érdekel.
0: Nem?
2: Mi magunk csináljuk el.
0: Csak saját?
2: Saját magunknak csináljuk a dolgokat. Vannak esetleg kooperálni. Szoktunk akár másokkal is, vagy építőjelű kritikát.
1: Bocsánat, hogyha valakinek van egy jó ötlete, és azt gondolja, hogy srácok, figyeljetek, meghallgattalak titeket a fesztiválon, van egy nagyon jó ötletem, ezeket találtam ki, ez az alap szerintem tökre nektek szól, kicsit dolgozunk együtt rajta. Az egy teljesen más kontextus, mint hogyha valaki úgy jön oda, hogy figyelj, ez a dal, ezt kéne elnyomnotok. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan feszítve érezni magunkat. Igen.
0: Na jó, akkor én ehhez kívánok sok sikert. Köszönjük. És a Hobby Rádió hallgató is valószínű rátok találnak, és akkor innen hallgatni fognak majd benneteket is. Köszönöm szépen.
2: Minden szépen, köszönjük.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Egészségedre.
9: Egészségedre.
0: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon minden

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: Te, figyelj ma! Tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
3: Ha nem.
2: Hát a 9.
4: Ha figyelj, anyuk, gyere már! Ha tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
1: Ha mam.
4: Ha szeptemberben.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Te mondd komám, miről mondanál le a legszívesebben? A borról, vagy a nőkről? Hát tudod, komám, ez az évjárattól függ.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Ezer milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wörsli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparú is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Szivárvány.
10: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
5: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Van egy jó és egy rossz hírem. A jó, nem kell levágni a jobb lábát.
2: És mi a rossz?
1: A bal sem kellett volna.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 000 forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalogó átkelő helyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Kezdődik a retikül.
4: Aha.
3: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel.
4: Go!
3: És kevés focival.
4: No, no!
3: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok. Nagyon-nagyon sok minden van ma is a retikülönben. Nézzük rögtön az első témát. Kitört az aranyláz, ezzel fejeztem be múlt heti retikült, úgyhogy most folytatódik ez a téma. Szikrázó színek, természetes árnyalatok, luxusról árulkodó ékszerek. Igen, Valóban minket is rabul ejtett az aranyló bűvölet. Dobjuk fel a hangulatunkat, érzékeinket, és hódítsunk az ellenkező nemet a pompa jelképeivel, az arannyal. A színek életünk lényeges részei, amelyek befolyásolják lelki világunkat és a környezetünket. Az arany régóta a nemes elegancia szimbóluma. Ráadásul mindenkinek jól áll, és kortól, nemtől független. A fekete mellett a második olyan szín, amely örök divat, és ezt a dizájnerek, a tervezők most sem felejtették el. A 2010-es nyár a pasztelszínek uralma. A kék és zöld mellett főszerepet kap az arany és annak okkeres árnyalata. Arany ékszerei többet mondanak önről, mint gondolnám, kiemelik arca szépségét és finomítják vonásait. Barna haját melegebbé varázsolják, a szőkék hajszínét csillogobbá teszik, és ha vörösön, akkor is jól áll, mert lágyítja. Napára diszkrét és elegáns lehet pusztán egy vékony aranygyűrű, ha széles ujjú blúzzal viseli. Tegyen a nyakába hosszú aranynyakláncot, lenge V-kivágású nyári ruhához, horgolt felsőhöz, de párosíthat ezekhez aranykarkötőt vagy karéka fülbevalót. Az éjszaka már az öné lehet, emelje ki szépségét vastag karkötőkkel, csilingelő fülbevalókkal vagy aranyló csillámkrémmel. A partiban viselhet az ékszeréhez egyszerű vonalvezetésű mélyen dekoltált fekete vagy fehér színű ruhát. Egy tökéletesen kiválasztott kiegészítő, nőiessége legfinomabb eszköze lehet. Napírlelte színek jellemzik tehát az idei smink trendet. A tökéletes látvány kedvéért válasszon a melegben matt hatású olajmentes alapozókat, amelyek vékony réteget képeznek a bőrje felszínén, és azonnal felveszik annak természetes színét. Továbbá hibátlanul és észrevétlenül fednek. Szemkörnyékét hagyja ki az alapozásból, csupán néhány árnyalattal világosabb korrektorral tüntesse el a szeme alatti karikákat. Spirálozhat színesen, vízálló spirállal vagy akár tussal, hogy pillantása még izgalmasabb legyen. Ajkait glitterektől csillogjanak, a kellemes textúrákkal dús és csábos hatást varázsolhat. A nagy márkák sminkpalettái évente megújulnak és káprázatos színekben ragyognak. A gyöngyház hatás mindenütt itt is érvényes, könnyű a dolguk, tesztelgessék, próbálgassák és fedezzék fel bennük. A bennük rejlő szépséget válasszon egymással harmonizáló színekből álló szemhéjfestéket, bronzos bőrhöz csak természetesen sminkeljen. És ha vízpartra megy, mert hogy még tart a jó idő, ne csak a fürdőruhára fókuszáljon, rengeteg vezető márka otthon van a strandruhákban, és különféle kollekcióikhoz illő stílusban kínálják ezeket. Idén abszolút menő a fényes anyag, az arany ezüst bronz viselése, vagy a fémesen vibráló türkéz és lila szín. Az aranyhoz különösen illenek a pasztelszínek, a barna, a fekete, a szürke, a narancs és a pink. Legyen tündöklőbb a napnál, és válasszon aranyfürdőruhát vagy strandkellékeket, de vigyázzon, ha aranyba bújik, káros sugarakat bocsáthat ki az érzékeny férfi szemekre.
3: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül! Hobbi rádió! Értünk szól!

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: És még tart a nyár, bizony nyáron egyre több testrészünket hagyjuk szem előtt, előkerültek a bikinik, a sortok és a miniszoknyák is még mindig, senki sem szeretne narancsbőrt villantani. Most nézzük a tippeket, amivel megakadályozhatjuk ezeket a narancsbőröket, striákat. A fogyás segíti a narancsbőr elleni harcot, ám még a vékony és kisebb testsúlyú lányok is küzdhetnek bizony a cellulitisszel. A narancsbőrtől megszabadulni nagyon nehéz, ám nem lehetetlen. A belső hidratálás azonban segíthet, így a problémát okozó bőr alatt rejtőző zsírsejtek kevésbé válnak észrevehetővé. A hidratálást vízben gazdag gyümölcsökkel és zöldségekkel is segíthetjük, ha megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás mellett. Egy tanulmány kimutatta ugyanis, hogy azok a japán nők, akik elegendő vizet fogyasztanak, alacsonyabb BMI-vel rendelkeznek, és a derekuk is vékonyabb, mint azoké, akik nem isznak elegendő folyadékot. A nyár a vízben gazdag élelmiszerek szezonja, tehát próbálja ki ön is, milyen az, ha nem csak issza, hanem meg is eszi a vizet. Például görögdínye pürés jégkrémmel. A görögdínye több mint 92%-a víz, így kiválóan szinten tartja a szervezet folyadékháztartását. Remek nyári narancsbőr ellenes finomságot készíthet belőle. Mag nélküli görögdínyét turmixoljon össze egy marék friss mentalevéllel, majd töltse be a pürét jégkrém formába, és rakja be a mélyhűtőbe. Ha megfagyott, már nyalogathatja is a házi készítésű jégkrémét, ami nem hízlal és rendkívül egészséges is. Aztán fogyaszthatnak ilyenkor nyáron ilyen grillezett őszi barackot. Az őszi barack is igen lédús gyümölcs, mintegy 88%-a víz. Grillezve remek finomság, hámozza meg és magozza ki a barackokat, vágja egyforma gerezdekre, óvatosan vagdossa be őket, majd tegye a grillsütőre. Grillezzen 2 percig a szeleteket, majd fordítsa meg őket, és grillezze további 3 percig, vagy puhulásig. Locsolja meg egy pici balzsomecettel, és ha elkészültek, zsírmentes tejföllel tálalja. Aztán itt van a következő recept, az uborka koktél. Ez a zöldség 96%-ban vízből áll, így bátran készíthet belőle frissítő italt a meleg nyári estékre, hiszen hidratál és egészséges. Egy hámozott uborkát szeleteljen fel, és töltse magas falu pohárba. Öntse fel lime ízű szódavízzel, és csepegtessen bele pár csepp citromlét, végül pedig díszítse uborka szeletekkel. Ezek a frissítő finomságok fogyasztásuk mellett figyeljen a fokozott folyadékfogyasztásra, ha szeretne megszabadulni a narancsbőrtől. Igyon meg tehát legalább napi 2,5 liter szénsavmentes ásványvizet, hogy a nyirok keringése megfelelően működhessen, és a felgyülemlett méreganyagok kiürülhessenek a szervezetéből. A vizet nem csak belülről, hanem kívülről is használhatja a cellulitis elleni harcban. Alkalmazza a hideg-meleg változóhanyt. A problémás területeket naponta stimulálja ezzel a módszerrel, először meleg, aztán hideg vízzel zuhanyoztassa a részeket, körülbelül mindezt 3 percig, felváltva, közben pedig luffa szivacsal körkörös mozdulatokkal masszírozza. Ezzel serkentheti a narancsbőrös részek vérkeringését, elősegítve ezzel is a sírsejtek bejutását a nyirok keringésben, amelyek a méreganyagokkal együtt távoznak majd a szervezetéből. Ha pedig emellett odafigyel a mozgásra és az egészséges táplálkozásra is, egy hamar búcsút mondhat a csúnya, problémás bőrnek.
0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobbi rádió.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig, kedves hallgatók, következzen a heti horoszkóp. Kedves Kos, a hét eleje nem lesz túl fényes, az ön számára lehet, hogy a hosszú hétvégét sírja vissza. Remélhetőleg azért, mert olyan jól sikerült, és nem azért, mert valamit elmulasztott. A legfontosabb, hogy az egészségére vigyázzon. A keddi teli hold bármilyen tünetet felerősíthet. Ne ijedjen meg, de ne is törődjön bele. Nem igaz, hogy együtt kell élni a fájdalommal. A hét közepén a munkában lassú, de gyökeres változás indulhat be. Önnek nincs mitől tartania, ha igényesen és becsülettel dolgozik, kedves Kos. A hétvégéje fantasztikusan jónak ígérkezik, főleg ha kedvére való dolgokkal foglalkozik, és ha a környezete nem korlátozó, hanem motiváló tényezőként fogja fel. Még szerencse, hogy ez csak is önön múlik. Kedves Bika, még jó, hogy energikusan indul a hete, így a keddi teli hold nem fogja annyira felzaklatni, mint másokat. Éppen ezért könnyebb lesz önnek elnézőnek lennie velük, mint fordítva. A hét közepe egész nyugis lesz, sőt, olyan erőt érezhet magában, ami arra késztetheti, hogy nagy dolgokat tervezzen. De vigyázzon, hogy ne vállalja túl magát. Annak semmi értelme nem lenne, ha lerobbanna. Mérje fel reálisan a képességeit, a kapacitását és az idejét is. Így nem okozhat csalódást, és ön sem csalódhat magában. A hétvége teljes mértékben a pihenésről szóljon, kedves Bika. Nyugodtan lustálkodjon. Ne legyen lelkiismeret furdalása, önnek is jár a lazítás, így tud regenerálódni, hogy bírja a következő hetet is. Kedves ikrek, a hét elején mindenhez lesz kedve, utazáshoz, otthoni rendezkedéshez, csak épp a munkához nem. Emiatt szabadságot kellene kivennie, ha nem teheti most, akkor igyekezzen korán végezni, és menjen a barátaival sörözni, vagy siessen haza és otthon lazítson. Sajnos mindjárt vége a nyárnak, okosan kell kihasználni, hogy még sokáig van világos, és utána még kellemesen kint lehet ücsörögni. A hét második felében a gyerekekkel, a párjával és a barátaival is könnyű lenne összeveszni, ezt úgy kerülheti el, ha nem reagál semmire túl hevesen. Az indulat és pláne a dű most csak olaj a tűzre. Hétvégén éljen a hobbiának, vagyis olyasmivel töltse az idejét, kedves ikrek, ami teljesen más, mint amit hétközben tesz. Nézzük a rákok heti horoszkópját. Remek lendülettel indul a hetük a rákoknak, főleg, hogyha szabadságon vannak és utaznak. Több kaland is vár önre, ami most nem lesz ijesztő, inkább tanulságos, ahogy a beszélgetések is. De vigyázzon, mert kedden, teli hold idején adódhat valami feszültség a beszéd miatt. Hajlamos lesz olyan értelmi képességet elvárni, ami nincs meg a másikban. Szóval mérje fel előre, hogy kitől mit várhat el. A hétvégén előtt fegyelmezze magát, és ha dolgoznia kell, akkor maximálisan koncentráljon a munkájára. Ne törődjön azzal, hogy mindjárt hétvége, tegye oda magát, és ne hibázzon. A hétvégén viszont ne dolgozzon, kedves rák! Szüksége van ugyanis a kikapcsolódásra, ha nem akar lerobbanni. Ne feledje, hogy manapság a betegség luxus. Vigyázzon tehát magára! Kedves oroszlán, a hét első napján még minden egész nyugodt lesz önben és önkörül, de a keddi teli hold kiboríthatja, kivéve, ha felkészül rá is kellő higgadtsággal fogadja a rossz hírt. Ez a pénzügyeit érintheti, tudnia kell előre, hogy nem eszik olyan forrón a kását, vagyis idővel megváltozhat a helyzet, épp ezért felesleges hevesen reagálnia. A hét közepén minden szemléjen kívülről, ne avatkozzon bele semmibe, és ne adjon kéret tanácsot, jobban jár, ha csak a saját dolgával törődik. Ez nem közömbösség, hanem hatékonyság. A hétvégén fel lesz dobva, kedves oroszlán. Jól tenné, ha elutazna. Használja ki, hogy még nyár van. Most még mehet szabad vízhez. Hamarosan jön, ugyanis az ősz, akkor viszont már nem teheti. Zenélünk egy picit Cikora Robert. Énekli majd a Kiolel, majd A című dalt, utána pedig folytatom a retikölt a Szüzek heti horoszkópjával.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobbi rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: És most, ahogy ígértem, következik a Szüzek heti horoszkópja itt a Retikülben. Fantasztikusan jól indul a hete, kedves Szűz, ezt jelzi a nap, ami hétfőn belép a Szűz jelébe. Ezzel elkezdődik önnek egy olyan hónap, ami csak is önről szól. Okosan használja ki, illetve fel a plusz energiákat, de vigyázzon, mert kedden valaki megharagudhat önre. Nem kell semmit tennie, hogy irigyei legyenek, elég, ha két keze és két lába van. Aki irigy típus, annak nem kell ürügy. Pont ezért ne is törődj jön vele, de a közeli hozzátartozóival igenis törődjön. Legyen velük gyengéd, figyelmes és szeretetteljes. A hétvégén vigyázzon a pénzére, megkárosíthatják, ha nem figyel. Csak akkor fizessen, ha ellenőrizte azt, amit megvett. Mindegy, hogy élelmiszerről vagy bármi másról van szó. Legyen résen, és nem lesz semmi baj. Kedves mérleg, szinte egész héten kívülállónak érezheti magát, ez nem feltétlenül rossz, főleg, ha mások gondjáról van szó. Se önnek, se a másiknak nem segít, ha átveszi a terheit. Arról nem is beszélve, hogy így egyikük sem lesz megkönnyebbülve, hanem mindketten feszülté válnak. Jobb, ha ezen a héten az egészségére figyel. A keddi teli hold felerősíthet olyan tüneteket, amikről nem tudott eddig. Ahelyett, hogy megijedne, járjon utána. Nem kell a fájdalommal együtt élnie, mert annak az a szerepe, hogy a teste üzenjen általa, és minél erősebb, annál sürgősebb az ügy. A hétvégén a szerelem fog teret kapni, kedves mérleg. Ha van párja, akkor töltse vele az időt. Ha még nincs, akkor emelje fel a fejét és nézzen körül. Kedves Skorpió, minden feszültség ellenére kitűnő hét vár önre, bár a keddi teli hold az ön lelkesedését is megtépázhatja, de csak a hagyja. Vegye észre, hogy a dolgok ön körül a belső folyamatai kivetülései, vagyis ha béke van önben, akkor ön körül is, de ha elégedetlenkedik és morog a körülményei miatt, akkor a környezetében egyre több elégedetlenségre okot adó szituáció alakul ki. A legokosabb, amit tehet, hogy mindig mindenben keresi a szépet, a szeretnivalót, és örül a pici sikereknek is. A hétvége előtt nagyon vigyázzon magára, az egészségére, a testi épségére. Könnyen megsérülhet, ha siet, kedves Skorpió, vagy ha figyelmetlen. Legyen óvatos, ha nem akarja a hétvégét az ügyeleten tölteni. Kedves nyilas, ezen a héten nagy feladatok várnak önre. Ha nincs még munkája, akkor most megfelelőt találhat. Ha van munkája, akkor elismeréseket kaphat, vagy új főnököt, vagy mindkettőt egyszerre. A keddi teli hold arra inti, hogy ne keverje össze a hivatást és a magánéletet, vagyis ne vigye be a munkahelyére a családi gondokat, illetve ne vigye haza a benti ügyeket. A folytatásban nem lesz könnyű a munkára koncentrálnia, mert a szüleivel, különösen az édesanyjával kapcsolatos gondolatok elterelhetik a figyelmét. Így könnyen hibázhat, jobb lenne, ha szabadságot venne ki. Szerencsére a hétvégére magára talál, visszatér az energikus, élni akaró, tervekkel teli énje, kedves nyilas, menjen és élje az életet. Kedves Bakk, ezen a héten két kritikus, sőt veszélyes nap lesz az ön számára. Az egyik a kedd. Ekkor a teli hold baleset veszélyt jelez. Rendkívül óvatosan közlekedjen tehát kedden. Mindig nézzen körül többször is, kalkulálja be, hogy teli holdkor mindenki holdkóros, vagyis figyelmetlenebb. Igaz, hogy nem vigyázhat más helyet, de ha éber, akkor idejekorán észreveheti, ha valaki hibázik. A másik nehéz nap pedig a péntek. Ekkor családi vagy munkahelyi viták robbanhatnak ki. Ez se kevés, de az önreakciója most a szokottnál is hevesebb lehet, ha nem fogja vissza magát. Sokat segíthet, ha előre tud róla, így frappánsan kivághatja magát, és a hétvégéje is kellemes lesz. Legyen a családjával, és jusson ideje a gyerekekre is. Kedves vízöntő! A hét elején kicsit összezavarodhat. Hogy ez ne legyen kínos, bátran kérdezzen, nem baj, ha nem mindig minden témában képben van otthon, az inkább, hogyha úgy tesz, vagy mond valamit, ha hiányosak az ismeretei. Vigyázzon kedden a pénzére, kedves vízöntő, a teli hold rossz döntésre hajlamosíthatja. Ne adjon és ne kérjen kölcsön, gazdálkodjon abból, ami a rendelkezésére áll. Nem lesz semmi baja, ha kicsit takarékosabban költ. A lemondás erősíti a jellemet, a méregtelenítés mellett a bőjtnek ez is a szerepe. teli hold után, tehát fogy a hold, ez alkalmasabb bőjtre, kedves vízöntő, beiktathatja, vagy beiktathatná. A hétvégén nagyon óvatosan közlekedjen és mozogjon, egy rossz mozdulat, és megvan a baj. Ez csak kellő odafigyeléssel előzheti meg. És végül következik a halak heti horoszkópja itt a retikőben. Egész jó hét elé néz, kedves halak, igaz, hogy a keddi teli hold csalódást hozhat, de ne bánja, itt az ideje, hogy végre tisztán lásson. Az illúziók olyanok, mint a felhők a nap előtt, nem engedik át a fényt. Arra ügyeljen, hogy ne viselje meg jobban, mint feltétlenül szükséges, ugyanis most a szokottnál érzékenyebb és sértődékenyebb lesz. A hétvége előtt anyagi kár érheti, ha szétszórt lesz. Néhány alapszabályt azért tartson be. 1. Tegye a pénzét biztonságos helyre, kedves halak. 2. Ne vegyen meg mindent, amit megkíván. 3. Nézze meg, mielőtt kifizeti, vagyis használja a józan eszét. Hétvégén egy utazást vagy kirándulást is beiktathatna. Jót fog tenni, ha kimozdul a négy fal közül.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül! Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig nézzük a retikülben azt a négy dolgot, ami nélkül nem lesz boldog a kapcsolatunk. Jöjjön tehát a hosszú szerelem titka. Hogyha kíváncsi ön is, hogy mi kell ahhoz, hogy az örökkön örökké ne csak mese legyen, hát akkor most hallgassák. Az egyedülállók közül nagyon sokan csak arra vágynak, hogy végre rátaláljanak arra a bizonyos igazira, kivel minden könnyedén megy majd. A valóságban azonban, amikor a férfi, akivel szerelembe lehet esni, végre bekopogtatod az ajtón, a dolgok mégsem mennek olyan könnyedén, ahogy azt a nő előszeretettel megálmodta szingliként vagy egyedülállóként. Amikor ugyanis a párkapcsolat valósággá válik, óhatatlanul kiütköznek a különbségek a két embert illetően, illetve még inkább az álompasi és a valódi partner között. Az igazán nagy feladat az, hogy a boldogság ennek ellenére ne csak egy újabb ábránd legyen, hanem kézzelfogható valóság. Tehát nézzük, mi kell ahhoz, hogy a szerelem örökké tartson. Beszélgetések. Bizony, a szerelem nem akkor lesz tartós, ha csak az örömteli dolgokat engedik be a mindennapokba. Időnként bizony olyan témákról is szót kell ejteni, amelyekről nem kellemes a csevegés. Legyen szó akár az esetleges kísértésről, valamint arról, hogy milyen hibát fedeztek fel egymásban, amivel elégedetlenek. Ha ezeket sem söprik a szőnyeg alá, és az említés szintjénél is tovább lépve alaposan átbeszélik, amíg közös megegyezésre nem jutnak, szinte biztos, hogy a nagyobb konfliktusokat is sikerrel megoldják majd. A rendszeres beszélgetés a legjobb módja annak, hogy a kapcsolatban senki ne érezze magát elhanyagolva. A viták után ne maradjanak tüskék, illetve a hosszú évek távlatában is együtt változzanak, és ne távolodjanak el egymástól. És hogy mennyire legyen őszinte? Az őszinteség nem azt jelenti, hogy minden egyes gondolatról be kell számolni a partnerének. Néhány apró titok is hozzájárulhat bizony a tartós kapcsolathoz. Ha szeretné tudni, hogy mi az, amit jobb, ha megtartat magának, akkor haladjunk tovább a cikkel. Bizalom. Ha nem futó kalandra vágyik, elengedhetetlen, hogy ne keresse örökké a bizonyítékokat párja érzelmeit illetően, és az ön számára is vitathatatlan tény legyen, hogy szereti önt. A bizalmatlansággal ugyanis többnyire együtt jár a féltékenység is, hasonló körülmények között pedig nem sok kapcsolat tart örökké. Ha kétségei vannak a párja hűségét illetően, előfordulhat, hogy nem ő a megfelelő partner az ön számára, de az is lehet, hogy a saját érzelmeit kell tiszteltnia, mert múltbéli rossz élményeit vetíti ki rá. Amint megtalálja azt az embert, akivel a bizalom kölcsönös, és nem kell azon gondolkoznia, ha fél órát késik otthonról, hogy vajon merre járt, nagy valószínűséggel a hosszú távú szerelemtől sem jár messze. A harmadik titka, a hosszú szerelem titka a szabadság. A boldog párkapcsolat ezen hozzávalója szoros összefüggésben áll a bizalom nevű összetevővel, hiszen az egyik nincs a másik nélkül. Ha a lelke mélyén tudja, hogy nincs oka kételkedni párja tetteiben vagy szavaiban, valószínűleg azt a szabad mozgásteret is megadja neki, ami ahhoz szükséges, hogy kapcsolatban élve is megőrizhesse egyéniségét. Erre önnek is igénye lehet, hiszen a szerelem nem akkor tart örökké, ha elválaszthatatlanok vagyunk. Sokkal könnyebb új impulzusokat csempészni az együttlétbe is, ha külön-külön élnek át bizonyos dolgokat. Arról nem is beszélve, hogy szerencsésnek mondhatják magukat, ha barátaik együtt is jól kijönnek, de bizonyára ön is szeretne néha csak a lányokkal lenni, ahogy partnere is a fiúkkal. Ha ebben sem korlátozzák egymást, hosszú ideig boldogok lehetnek. És akkor most jöjjön a negyedik dolog a hosszú szerelem titkához, a munka a szerelemért bizony. Ahhoz, hogy a szerelem hosszú távú legyen, mindkettőjüknek kell tenni az ügy érdekében. A láng ugyanis, ami az első randi alkalmával lángra lobbant önök között, könnyen elalszik, ha nem figyel arra, hogy néhány simogatással, kedves szavakkal életben tartsa partnerében, és ugyanez igaz önre is. Amennyiben hajlandó áldozatokat hozni a párjáért, és nehezebb időszakot él át, több törődéssel veszi körbe, valószínűleg hamarabb átvészelik majd ezeket a válságokat. A kapcsolattal azonban az is együtt jár, hogy néhány dologra kevesebb idő jut, amit régebben korlátozás nélkül megtehetett. Előfordulhat, hogy egy csajos bevásárló túrát le kell mondania, ha partnerének nehéz napja volt a munkahelyén, de fordított helyzetben tőle is elvárhatja ugyanezt.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak!

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig következik egy recept, csak hogy megédesítsük az életünket, a ribizlis túrókrém desszert. Hozzávalók, a ribizlis részhez 5 evőkanál cukor, 1 evőkanál zselatin, 2 evőkanál balzsamecet, 25 deka ribizli. A túrós részhez viszont kell 25 deka túró, egy csomag vaníliás cukor, és vagy vaníliarúd, egy kis csipet só, fél citrom reszelt héja, 3 deci tejszín és 4 evőkanál port cukor. Össze kell keverni a zselatint a cukorral, és összeforralni a balzsamecettel. Ezután hozzáadni az összenyomkodott a ribizlit, majd egy kis kavargatás után levenni a tűzről, és picit hűlni hagyni. Míg hűl a ribizlis szósz, el lehet készíteni a túrós részt is. Át kell törni ehhez a túrót, hozzáadni a citromhéjat, a vaníliát és a csipet sót. A porcukorral habbá verni a tejszínt, és beleforgatni az ízesített túróba. A túrós részt a pohár aljára kanalazni, majd rámerni a még langyos gyümölcs szószt, végül a hűtőben pihentetni 1-2 órát. A ribizli tetszés szerint lehet málnával, eperrel és szederrel is helyettesíteni. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, és ezzel meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmüket a főszerkesztő Orbán Zoltán nevében is. Ne feledjék, hogy a műsorral kapcsolatos észrevételüket, vélem

0: hallgatója, Sallár Balázs interjú volt meg.
1: Gondolkodtam az utcán sétálva egy ismerősömről, aki olyan érdekes karakter, mindenki által szerethető, olyan kelekútja figura volt, és arra gondoltam, hogy esetleg egy ilyen figurát szívesen irányítanának az emberek ugye saját ötleteik alapján, akkor hogyha valami érdekes helyzetben látnák őt mondjuk egy filmben. Körülbelül egy évvel később úgy lehetőségem is akadt, meg időm is akadt arra, hogy valami ilyesmivel foglalkozzak, úgyhogy így alakult ez a weboldal, ami arra összpontosít, hogy a internetező emberek a saját ötleteikkel irányíthassanak egy filmtörténetet. Úgy tudják megtenni, hogy regisztrálnak az oldalra, megnézik a filmet, vagy filmrészletet, elgondolkodnak, hogy ezt a részletet ők hogy folytatnák, milyen cselekménnyel szűnik tovább az eseményeket, és aztán ezt ötlet formában szövegesen megírhatják az oldalra, ahol ez láthatóvá válik, és a többi felhasználó internetező szavazhat az ő ötletükre, és végül bizonyos időközönként meghúzzuk a vonalat, és akkor az akkor éppen több szavazatot kapott ötletet leforgatjuk.
2: És nem féltek attól, hogy nagyon gagyi irányba megy el a történet?
1: Én abszolút semmitől nem félek, mert semmi komolyabb érzelmi kötődésem nincs a filmhez, mert hát nem az én filmem tulajdonképp, úgyhogy tőlem olyan irányba megy, amiben az emberek akarják, úgyhogy semmi problémám nincs ebben, ha gagyi lesz.
2: Mi a célod ezzel a weboldallal, és neked ez miért éri meg?
1: Igazából azért éri meg, mert egyszer eszembe jutott ez az ötlet, és most kíváncsi vagyok, hogy ez mire jó. Hogy ér-e valamit, hogy az emberek érdeklődését felkelti, és ha igen, akkor abból minden lehetséges szellemi vagy anyagi hasznot szeretnék learatni.
2: Gondolom a forgatásoknak van költsége, meg a technikai eszközöknek is van költsége. Honnan van rá keret, vagy akár saját cuccokkal dolgoztok?
1: Hát erre gyakorlatilag semmilyen keret nincs. Saját cuccokkal dolgozunk, szellemi és kölcsönvett tőkékből táplálkozunk, semmiféle komolyabb anyagi ráfordítás nem történt eddig. A szereplők azok főleg barátok, vagy régi ismerősök egyelőre. Eszközök pedig, hát egy kamerához bárki bármikor hozzáférhet, ha nagyon akar, úgyhogy az eszköz az annyi.
2: Bárki, aki külsős, támogathat titeket, akár humán tőkével, akár technikai háttérrel?
1: Támogatást elfogadunk, bár pillanatnyilag nem nagy szükség van rá, kivéve szereplők terén, tehát érdekes karaktereket mindig keresünk. Az ő eszközökkel támogassanak, az egyelőre nem annyira fontos, azt a színvonalat, amit eddig hoztunk az oldalal, azt ezekkel az eszközökkel továbbra is tudjuk hozni. Igaziból itt, hogyha valaki anyagilag támogatna minket, akkor talán érdemesebbnek tartanám színvonalasabbá tenni az oldalt.
2: Eddig mi a visszhangja az oldalnak?
1: Nincs olyan óriási látogatottság az oldalnak lévén, hogy nem nagyon reklámozzuk. Illetve gyakorlatilag semmi promóciója nincs, mert ez aztán tényleg senki nem ért a érintettek közül. A legtöbb embernek az a véleménye, hogy ez egy tök jó ötlet, de ennyi. Tehát, hogy jó ötletnek tartják. Nyilván a megvalósítása az nem teljesen tökéletes, vagy nincs kiátszva benne az összes közönség csavogató trükk, sőt, szinte alig. De hát igyekszünk fejlődni ilyen téren.
2: Ha már itt tartunk, és azt mondod, hogy te nem ebbe dolgozol, hogy neked nem ez a szakmád, akkor mivel foglalkozol? Vagy mi ezért tesz igazán?
1: Én videóvágással, vagy operatőrködéssel foglalkozom, úgyhogy végül is némileg van szakmai hátterem ahhoz, hogy ezt a dolgot valamilyen szinten életben tartsam. Amúgy magyar szakot végeztem, abban soha nem kezdtem semmit. Gyakorlatilag a filmezés és a videózás az életem. Most már ez a weboldal is.
0: Török Áront, a rendezmeg.hu elindítóját hallottátok.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6% pontos csökkentés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
9: Omega! Led Zeppelin! Amanda Lear! És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot! Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal! A legnagyobbakkal!
10: I want to break free!
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian!
11: További kellemes rendiózást kívánok Önöknek, immáron biztosan a régi zenék társaságában. Köszöntök mindenkit, elkezdődött a nagy generáció egyetlen egy órája. Jó szokásunk a szíven most is kiválasztottunk egy csapatot, amely úttörő volt a maga nemében, hiszen két hölgy alkottam. Ők nem mások, mint a Bakkara. A történetük 1976-ban kezdődött. A tánctanári diplomával rendelkező Méti évekig dolgozott a spanyol televízió táncegyüttesénél, ahol összebarátkozott Mariával. Elhatározták, hogy kívánnak a társulatból és közös műsorral fognak fellépni. Együttesüknek a Vénusz nevet adták. Különös véletlen folytán azonban eltévesztették első meghallgatásuk helyszínét. Az éjszakai klub tulajdonosa, akinek végül bemutatták produkciójukat, színpadra engedte ugyan őket, de egy hét elteltével úgy ítélte meg, hogy műsoruk túl elegáns a klub közönsége számára. Hogy a lányok a klub után mibe vetették bele magukat, arról be fogunk számolni, de csak is a zenék után.

0: Nagy generáció. A múlt zenéje. A jövő dalainak alapja. Nagy generáció.
1: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot at

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Önök a nagy generációt hallgatják, benne pedig a Bakkora történetét. Nos, első munkahelyüket tehát a lányok egy hét után elveszítették. Nem csüggettek el azonban, és Méti összeköttetéseinek köszönhetően egy hotelben kaptak munkát. Flamenkót táncoltak és tradicionális spanyol dalokat énekeltek az önmel német turistákból álló közönségnek. Műsoruk mindig az est fénypontjának számított. Az egyik német vendég 1977. január 17-én látta a lányok programját. Lelkesedésében meghívta őket Hamburgba. Néhány héttel később Maria és Méti már az NSK-ban voltak, egy zeneszerző-producer irodájában. Bemutatkozásuk annyira meggyőző volt, hogy napokon belül hozzákezdhettek első kislemezük, a Yes Sir, I Can Boogie felvételéhez. A Bakkora művész nevet választották, a szó egy rózsafajta neve, a duó szimbóluma pedig évekig egy rózsaszál volt.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Az már kiderült itt a nagy generációban, hogy a lány duó hogyan is lett Bakkara, és hogy felvették első kislemezüket. A Yes Sir, I Can Boogie sikere talán még a két énekesnőt is meglepte, 16 millió példányt adtak el belőle világszerte. A Bakkara volt az első női duó, amely ekkora eladási példányszámot tudott elérni, és ezzel az eredménnyel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. A kislemez mindenhol a sikerlisták élvonalában szerepelt, az NSK-ban és Angliában például egészen a csúcsig jutott. Ez újabb rekordot jelentett spanyol előadónak és női duónak, addig nem volt listavezető slágere Nagy-Britanniában, ahol ráadásul az Eurodiszkó sose volt annyira népszerű, mint Európa többi országában. A tévéállomások versengtek a Bakkaráért, hogy a közönség a képernyőn is láthassa, hogy a lányok valóban tudnak bugizni. A folytatás a Sorry, I'm a Lady című kislemez volt, majd megjelent a duó nevét viselő album a Bakkara is, amely előbb arany, dupla arany, platina, majd dupla platina lemez lett. You and I.

0: Hobby Rádió.
1: Ön a nagy generációt hallgatja, benne pedig ezen a héten a Bakkara pályafutását. Az Eurodiszkó számos felfedezettjével szemben a Bakkara nem csupán egy nyári csoda volt. 1978-ban újabb nagylemezt adtak ki, Light My Fire címmel. A címadó dal a Doors klasszikusának több mint 10 perces spanyolos ízű diszkó átirata volt, amely ugyan sikeres lett, de a legkevésbé sem járult hozzá a média és a fanatikus rajongók által gerjesztett rock-diszkó háború elcsitulásához. 1979-ben a The Evil Send You to Colorado címmel újabb kislemezük jelent meg, amely azonban nem került rá soron következő nagylemezükre, noha egyik legnépszerűbb slágerüknek bizonyult. 1979-et a UNICEF a gyerekek évének nyilvánította, a Bakkara pedig a 1-2-3 That's Life című slágere német változatának bevételeit ajánlotta fel jótékony célra.

Lassan véget ér a nagy generáció, viszont vannak még dalok a tarsonyunkban, és persze a Bakkarával sem végeztünk. A 80-as évek a könnyűzene frontján is jelentős változásokat hoztak. A Bakkara által képviselt hangzás hirtelen divatja múlt lett, s maga a diszkó is háttérbe szorul a brit New Wave és nyugatnémet Neue Deutsche Welle óriási népszerűsége mellett. Alapvetően mégsem a zenei piac átrendeződése vezetett a Bakkara szétválásához, hanem a Sleepy Time Toy című kislemez körüli problémák. Maria ragaszkodott ahhoz, hogy a kislemezt vonják vissza a piacról, mert véleménye szerint énekhangja egyáltalán nem érvényesül a felvételen, követelte a dal újrakeverését és ügyvédet bízott meg, hogy érdekeit képviselje a bíróságon a lemezcéggel szemben. Méti értetlenül állt az események előtt, mert véleménye szerint a Bakkara hangját mindig is elsősorban ő jelentette, és nem Maria. Egyéb események és bukott dalok után végül mindkét énekesnő úgy döntött, hogy szólóban folytatja tovább. Ezen a ponton tehát véget ér a Bakkara pályafutása, és véget ér a nagy generáció is. Remélem, hogy jövő héten újra velünk tart, addig is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Az előző egy órában a mikrofon mögött Erdélyi Mariant hallotta.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forint az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wörsli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 26-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 29 fok van. Ma Izsó hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1204. Imre király életerejét mindinkább fogyni érezvén, ezért kisfiát Lászlót a kalocsai érsek által megkoronáztatta. Azután öccsét Endrét a börtönből az udvarhoz vezettette, és fia gyámjává és az ország kormányzójává nevezte ki. 1707. A labancok, úgy mint a kurucok, égetéssel viselnek háborút. Mivel Rabutin útjában Erdély felé Szombathelyt, Pápát és Tatát fölégette, Bottyán János visszatorlásul 18 ausztriai falut és várost hamvasztott el. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
8: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
11: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
12: Hagyományaink, értékeink Európában.
13: Ahol az érték a mérték.
14: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 26-án köszöntjük Izsó nevű kedves hallgatóinkat. Az Izsó héber eredetű férfi név. Jelentése bozontos, nyers és durva. A név becézése Izsóka, Izi és Izus. Augusztus 26-án az Izsókon kívül köszöntjük még Cseke, Csekő, Margit, Natali, Natasa, Natália, Noella, Rita, Szellő, Szellőke, Tália, valamint Zamfira nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 26-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 740-nel kezdjük. Augusztus 26-án született Joseph Michel Montgolfier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömb készítője. A 13. század elejével folytatjuk. 1204. augusztus 26-án Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az akkor még 5 éves Lászlót, aki helyett ő tette le az esküt. Ugorjunk rögtön a 18. századra. 1743. augusztus 26-án megszületett Antoine Laurent de Lavoisier, francia kémikus, akadémikus, a modern kémia tudomány egyik megalapozója. Maradjunk még a 18. században. 1789. augusztus 26-án a francia nemzetgyűlés kiadta világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról. Az emberi jogok nyilatkozata az amerikai virginiai nyilatkozat mintájára kimondta a demokratikus alapjogokat, a szabadság, egyenlőség, testvériség, valamint személyi szabadság, jogegyenlőség és világpolgárságot. Folytassuk a 20. század elejével. 1913. augusztus 26-án született Bulla Elma, Kossuth-díjas színésznő, kiváló művész. 12 évet lépünk előre, 1925-re. Augusztus 26-án halt meg Petrik Géza, bibliográfus, könyvkereskedő. 5 évet ugrunk, 1930. augusztus 26-án született Bata Imre, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Folytassuk 1934-jel. Augusztus 26-án született Jean-Claude Pé, francia politikus, az OECD vezérigazgatója. Aztán közelítsünk szépen a 20. század vége felé. 1970. augusztus 26-án kezdődött meg a White-szigeti popfesztivál, melyen Jimi Hendrix utoljára lépett színpadra. És végül, de nem utolsó sorban, 1974. augusztus 26-án halt meg Charles Lindbergh, amerikai pilóta, az Atlanti-óceán első átrepülője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad néktek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. augusztus 26-a, szerda. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok. Evangélium Szent Máté könyvéből 23. fejezet 27-től a 32. versig. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is, kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféta vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Elmélkedés. Jézus a mai evangéliumban ismét figyelmeztető szavakkal fordul a farizeusokhoz, olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok. A fehérre meszelt sír tisztának, gondozottnak, szépnek tűnik, de halottak csontjait őrzi. Jézus szavai nem pusztán vád, hanem felhívás az önvizsgálatra. Azt szeretné, hogy az ember ne elégedjen meg a felszín rendjével, ne arra törekedjen, hogy mások becsületesnek gondolják, miközben lelke romlott marad. A képmutatás veszélye minket ugyanúgy fenyeget, mint a farizeusokat. Bármelyikünk eljátszhatja az igaz ember szerepét, de közben nem engedjük, hogy Isten valóban átformáljon. A szöveg második része a mártír próféták síremlékeinek építéséről szól. A kortársak azt mondják, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ez a mondat a múlt bűneitől való elhatárolódást jelzi, mintha a történelem tanulságai csak másokra vonatkoznának, és ránk nem. A mai nap kérdése ez lehet. Mi az, amit meszelgetek magamban? Milyen területet próbálok tisztának mutatni, miközben belül változásra, gyógyulásra, őszinteségre lenne szükség. Az igazi hit nem díszlet, hanem életformáló valóság. Az Isten előtti őszinteség fájhat, de csak ez vezet megtisztuláshoz és lelki békéhez. Uram Jézus Krisztus, ne hagyd, hogy életem csupán kívülről legyen rendezett, miközben belül rendezetlenség uralkodik. Segíts, hogy ne szerepet játszak, hanem őszintén éljek előtted. Törj át megszokott cselekedeteimen, a megszépített kifogásokon, és mutasd meg, miben van szükségem megtérésre. Te nem szégyenítesz meg, hanem felemelsz. Engedd, hogy egészen a tied legyek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió!

0: programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobbirádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy szervezetünk súlyos cinkhiánya esetén csökken a szexuális aktivitás és a reprodukciós képesség, romlik az ízérzés és a szaglás, lassúbb a sebgyógyulás, csökkent a szervezet ellenálló képessége, hasmenés jelentkezhet, bőr- és hajálváltozások figyelhetők meg.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a kulturális élet legfontosabb pillanatait és a társadalmi kérdések aktuális vonatkozásait járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy szeptember 21-én a Magyar Dráma Napján Turóczi Katalin Macska Lépcső című művének hangszínházi adaptációja várja az érdeklődőket a Sipeki Teremben, ahol maga a szerző is jelen lesz. A kulturális intézmények világában a hozzáférhetőség áll a középpontban, így a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum munkatársai is a könnyen érthető kommunikáció fontosságáról tanultak közösen. Ugyancsak a látássérültek helyzetét érintő témák kerültek előtérbe, kiemelték, hogy a modern segédeszközök hogyan nyitják ki a világot számukra, miközben egy bécsi eset tragikus fényt vetett a társadalmi érzékenységre, ahol egy látássérült férfit csapdázott be egy étterem. A nyár végi hőhullámok ellenére is érdemes emlékeket gyűjteni a Margit-szigeten, ahol a szezon utolsó harmada még tartogat meglepetéseket. Részletes beszámolóinkat és további információkat a hobbyradio.hu oldalon találhat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsa velünk a mai nap hátralévő részében is, mert a rádióadónk sokszínű programmal várja Önt. 7 órakor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás műsorban pihentetheti le a szellemét, és szívének is jót tesz egy kellemes estével. Ezután 9 órakor a Movie and Music adásában, film és zenével, egy filmajánló műsorral várjuk, hogy szórakoztassuk Önt. A nap lezárásaként 10 órakor a Cocktail magazin műsorban érdekes témákról és érdekes emberekről beszélgetünk 2 órán keresztül, hogy gazdagítsuk a hallgatás élményét. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Folytatjuk műsorunkat. A fővárosban 29 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.

0: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy milyen a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

ilyenkor veszem a téli kabátom, de minek szólok, inkább a számot látom, almáim asszonyát látom. Belekavarodok, hogyha belekavarodok, és ha belekavarodok,

0: Burdai mrácsokozt. Burdai mrácsokozt, mint a vadállat négy puha talponjára szenvedély, s érted lihek. Csókoltalak, de számad bőrödbe vertem. Nincsen nap sem, éj téged kutatlak, közénk bújt a tested, hol voltál, míg magamhoz húztalak? Hiába alszol, csak téged kereslek a titkos lánggal égő húsfalak mögött. Börtönlő nem neked könyörgök, a lelkeddel szerződtem, mint az ördög. S mit bánom olcsó pőre testedet, farod két gömbjét, szeplős váladat, elfordulok, hogy megkeresselek. Szemet hunyok, hogy jobban lássalak. Málta, 1966.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Kedves gyerekek, ma Albert Gábor mond mesét.
1: A szürke nyúl történeteiből mesélek nektek. A kútásás. Valamelyik nap eszébe jutott Zsófinak, hogy a szürke nyúlnak eszébe juthatna, hogy kutat ásasson a kertjében.
2: Nem rossz gondolat,
1: mondta a szürke nyúl.
2: Jó, ha az embernek mindig van vize.
3: Pompás ötlet, rikoltotta a sün. Senki nem tud olyan jól kutatásni, mint én.
2: Igazán?
1: Örvendezett a szürke nyúl.
2: Akkor volnál olyan szíves?
3: Egy ideje már nem dolgozom a szakmában.
1: Szabadkozott a sün. Jó, de akkor kiássa meg a kutat. Dorka megjegyezte, hogy talán a sárga nyúl.
3: Igen, igen, fontoskodott a sün. Utánam a sárga nyúl a legjobb a szakmában.
2: De hol lehet őt megtalálni?
1: Aggodalmaskodott a szürke nyúl.
3: Fel kell hívni telefonon,
1: felelte a sün.
2: Nem tudom a telefonszámát,
1: mondta a szürke nyúl.
3: Ne aggódj, én minden telefonszámot tudok, hencegett a sün. Fel fogom hívni a sárga nyulat, de beszélned majd neked kell.
1: Papa kerítette egy telefonkészüléket, a sün pedig nekiállt tárcsázni.
4: Tutáti, tutáti,
1: ez hallatszott. Vagyis a szám, amit a sün tárcsázott, hibás volt.
3: Valami a szemembe ment. Nem látom rendesen a billentyűket,
1: morogta a sün.
3: Megpróbálom még egyszer.
1: Tárcsázott.
4: Tutáti, tutáti.
3: Most meg a fülembe ment valami. Na, még egyszer.
4: Tutáti, tutáti.
3: Még egyszer.
1: Újból tárcsázott. És íme már rendesen kiment a csöngés. Odaadta a kagylót a szürke nyúlnak, hogy majd beszéljen. Hamarosan jelentkezett valaki. Tessék, bajuszfodrászat!
2: Téves, mást akartam hívni.
1: Makogta a szürke nyúl. Lerakta a kagylót, aztán szemrehányóan a sünhöz fordult.
2: Azt mondtad, minden telefonszámot ismersz.
3: Ismerek is, bizonygatta a sün. Csak nem tudom, kit melyik számon kell fölhívni. De a telefonszámokat ismerem. Mindet.
2: Ez nagyon szép, de ettől még nem beszéltem a sárga nyullal.
1: Zsófi közbelépett, és nekiállt tárcsázni, hogy ő honnan tudta a helyes telefonszámot, rejtély. Tény azonban, hogy néhány csengés után a sárga nyúl jelentkezett.
3: Halló? Itt a sárga nyúl!
2: Én meg a szürke nyúl vagyok. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! A sárga nyúl vagyok!
2: Érventek, a szürke nyúl vagyok,
1: mondta a szürke nyúl, akinek nem volt még nagy gyakorlata a telefonálásban.
3: Részemről a szerencse! A sárga nyúl vagyok! Miben lehetek a segítségére?
1: Mondta a sárga nyúl, akinek valamivel több gyakorlata volt a telefonálásban.
2: Kutat kellene ásni a kertemben.
3: Nagyszerű!
2: Én éppen kútású vagyok. Akkor el tudna jönni hozzám?
3: Akkor? Igen.
2: Mikor?
3: Lássuk csak!
1: Hallani lehetett, amint a sárga nyúl valami jegyzett füzetben lapozgat.
4: Lássuk csak, a jövő héten már minden nap foglalt, holnap szintén nem jó, holnap után jó lenne, de akkor...
3: Közgyűlést tartunk? Én vagyok ugyanis a palacsintasütő klubjának a főtitkára. Holnap után meg már a jövő hét lesz. Úgyhogy a közeli és a távol jövőben nem érek rá. De a most azonnal még nincs lefoglalva. Megfelel önnek, ha most azonnal oda megyek?
2: Megfelel,
1: mondta a szürke nyúl.
3: Akkor most azonnal oda megyek. Hová is menjek?
2: Hát ide,
1: felelte készségesen a szürke nyúl.
3: Rendben, rögtön ott leszek.
1: Hamarosan erősödő brümmögés hallatszott, mert a sárga nyúl motoron érkezett. Mikor meglátta a szürke nyulat, szélesen elmosolyodott és megölelte.
2: Hiszen mi rokonok vagyunk, szervusz egykomám, Szervusz!
1: Hebegte a szürke nyúl. És még akart valamit mondani, de közbe szólt a sün.
5: Én is itt vagyok! Én is itt vagyok!
1: A sárga nyúl őt is illendően köszöntötte. A szürke nyúl újból megszólalt.
2: A telefonban nem derült ki, hogy rokonok vagyunk.
1: A sárga nyúl a fejét csóválta. Manapság annyiféle népek vannak, telefonban bárki mondhatja, hogy ő nyúl, miközben lehet, hogy valami egészen más állat.
5: Én például sün vagyok,
1: düllesztette ki a mellét a sün. Ezen Zsófi nagyot nevetett, hogy a sün nem akárhogyan sün, hanem például sün.
2: Akkor nézzük meg, hol érdemes megásni a kutat,
1: mert nem mindenütt van ám víz, mondta a sárga nyúl. Azzal elkezdett mászkálni egy duplós dobozra terített takarón. Amikor odaért egy bizonyos helyre, összecsapódtak a fülei. Itt kell lennie! A szürke nyúl álmélkodott.
2: Hát ezt hogy csináltad?
5: Semmi különös nincs benne. Próbáld meg, neked is fog sikerülni.
1: A szürke nyúl odament, ahol az imént a sárga nyúl állt, és csak ugyan. Az ő fülei is összecsapódtak.
5: Ugyan, ezt minden gyerek tudja,
1: pöfögött a sün. Ő is odalépett, de az ő füleivel nem történt semmi.
5: Igaz, nem is hordott olyan hosszú fület, mint a nyulak. Hol van, na, mondtam már, hogy valami belement a fülembe.
1: Több szó nem esett. A sárga nyúl csákányozni kezdte a takarót, amely egyre mélyebben süppett a duplós dobozba. Kis idő múlva jelentette, hogy megvan a víz. Erre mind oda gyűltek.
5: Kóstoljuk meg, hogy iható-e,
1: javasolta a sárga nyúl. Kerítettek maguknak poharat, bögrét, kinek mi jutott, és sorban megkóstolták.
5: Pompás, mondta a sárga nyúl.
2: Nagyon finom,
1: mondta a szürke nyúl. Várakozva nézték a sünt. Az nagyot kortyolt a vízből, elégedetten sóhajtott, megsimogatta a hasát, majd így szólt.
5: Senki nem tud olyan jól vizet kóstolni, mint én.
0: Jó lesz György a Kútásás című meséjét Albert Gábor mondta el. A hangfelvétel 2012-ben készült.
6: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Képzeljék el, megkaptam a behívót, nem tudom, önök között volt már katona, de hát hogyne, na. Hát én is hogyne voltam. Megkaptam a behívót, szépen kidíszítve minden a világon, sor minta, amit az kell. Rajta a szöveg, azt mondja, gyülekező reggel 8 órakor. Az, hogy ráérek, vagy nem érek, senki nem is kérdezte, az, hogy 8 óra. Na, mondom, jó, kezdik. De azért bementem, ugye mégis, hát ugye, főztek rám, készültek, minden. Persze. Hát világos. Hát, nehogy rájuk száradjon, hát gondolják ezt. Aztán lökjék a kutyának, ugye, de így a biztos. Bementünk, Kőbányáról vonultunk be, 400-an. Jött velem egy fiú, Kőbányáról, kisnek hívták, és olyan furcsa betegsége volt, a fiúnak szájidegessége volt. Képzeljék el, a fiú így beszélt, hogy... Most... Ja. Milyen furcsán tetszik venni a levegőt, ja. Csak az a fontos, hogy kapjon, nem baj. Jaj. Szóval, kuhajtuk abba, ja igen, hogy... A fiú így beszél, így mondta a szöveget, most gondolják el, ilyen pofával bevonulni, hát... Mindjárt elsőnap bevitték a fogdába. Azt hitték, hogy viccel, hát nem. Ilyen a feje, mit csináljon, ugye? Na, megyünk be. Azt mondja nekem a kis, még az utcán, hogy te... Géza, mit kell majd mondani, ha bemegyünk? Szűz Máriám, nehogy megszólaljál, semmi. Nem kell beszélni, semmi. Na, ennek jegyében megyünk be, küszöbet átlépi, azt mondjam, de jó napot kívánok. Hújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújj Valagó régen, igen. Bizonyám. Ő van mindig velünk. Ide volt neki a galléra varva két krumpli virág, ide két oldal. Azt mondja a kisnek mindjárt, hogy ne fütyüljön. Na mondom, szóltam. Minek itt ilyesmit? Erre a kis kiakadtam a bajból, hogy mentenem. Deci tudni, nem fütyül rám, deci tudni, ő így mondja, mert deci tudni, neki itt a szája, deci tudni, beteg aztán, deci tudni, ő nem, deci tudni. Az, hogy nekem a krumpli virágos, hogy kus. Jó, mondom, világos, közös nevező, kész. Na ott átig állunk, azt mondja a krumpli virágos utána. Emberek, sorakozó, beálltunk szépen sorba, össze-vissza. Hát elsőre hogy álljunk be, ugye? Otthon mi nem gyakorolunk, sose álltunk otthon sorba, valahol nem divat, mit tudom én. Na gondolják el, beállunk sorba, megint megszólal, azt mondja, csösz! Azt mondja a kis nekem, de ő... Géza, Manus, mit mondott? Hát mondom, mit tudom én? Hát én is először hallottam, hát nem tudom, hát annyira fontos, majd megismétlik. Hát. Úgy, hogy számítottunk rá, megint mondják, hogy emberek, fcsüssz! Megint a kis, hogy mit mondod? Miért nem figyelsz? Azt mondta, hogy gyász. Azt mondja, a kis... Kihalt meg. Na, mit tudom én ennyi ember közül? Hát nem mindegy. Hát boldogszó. Valaki meghalt, hát több babbujás jut. Na kérem, ott állunk talpig gyászban. Mondjám, hogy Hambre. Lépés. Bing. Dúj. Na most hát, ahogy álltunk, úgy lejtőnek, úgy elindultunk. Hát ez így nem jó, ennek érem külön koreográfiája volt. Amikor azt mondják, hogy lépés in, arra egy felső testtel így előre kell így dőni. Így. És amikor az ember már úgy majdnem pofára esik, akkor mondják azt, hogy dúj. Igen. Akkor kell dújni in. Hát kiértél. És nem akármelyik lábbal, akkor se. Hogyne. Ezzel a ballon. Miért ezt szúrták ki? Ők tudják. Ezzel elindultunk. A másik jön mindjárt utána az éve. Nem mondanám komolyan. Megyünk hol ezzel, hol azzal. Megyünk egyenesen a főutcán. A górékám az meg nem jött ám ott mellettünk. Hogyne. Nem akart vegyülni a néppel. Fönment a járdán. Úgy látszik, szégyelte a bandáját. Na persze, mi se igen vágtunk föl vele, az biztos. Pedig szép szállegény voltam. 150 magas. Valahogy úgy kinőtte magát a csizmából. Megyünk, mendegélünk, azt mondja a krumpli virágos, hogy emberek, egy kedő, egy kedő, egy kedő. Sosem mondott hármat. Miért? Na mindegy, megyünk. Majd bekiáltja onnan a lelkem a járdáról, azt mondja, emberek, nóta. Picinyem, mire mulat itt én? Figyelj, meg egy darab se volt. Úgy látszik, mert akkor tudták, hogy felemelik. Mit tudom én? Na, azt mondja így. Azért kezdtünk énekelni neki, ilyen, hogy mondjam, csak ilyen röpüly pulykás nótát kezdtünk. Az a módi. Énekeltük, hogy helyi temető, temető? Nem vidáman ám, piszkos úr? Ez, megyünk. Hogy ez a hülye kis, ez mindig valami balhét csinál, képzeljék el. Menet közben, nóta közben dohányzott. Hát ez kész, ez én fejbelövés áll. Ez az... És a kis így mondta a dalt, azt mondja, hogy hely te... Na, a krumpli virágos észrevette. Látjám, hogy füstöl a sor. Így a pipáról elkékült a feje. Azt mondja a kisnek, cigaretta. Erre azt mondja a kis... Löved a rigót? Gondolják ezt. Azt mondtam se kell, kist ezek után úgy megzavarták. Egy hétig úgy egy irányba szaladt szépen. Na, utána beérkeztünk a otthonyába. Ott előre már megágyaztak. Házi néni be. Szalmazsák, paplan, minden szépen, takarosan. Na, megérkezünk. Mindenki hulla fáradt volt már, de az ágyikóba. Éjjel fél kettő felé, krumpli virágos, jön be a szobába. Én nem tudom, ez mindig, hogy körülöttünk ólálkodott. Nem volt neki családja, vagy miért. Jön be, szoba közepén megállt, kihúzta magát, hogy a hokedlitól lásson. Azt mondja, így-e? Azt mondja. Emberek, alszanak? Fél kettő. Hát mindenki, mint a hulla, így legyedik az ágy. Hát láthatta, hogy alszunk. Senki nem válaszol neki, hát alszunk. Azt mondja, kérdeztem. Alszanak? Hát akkor már kell valamit válaszolni, mert sose adja abba. Erre kette-hárman mondtuk, hogy... Azt mondja erre... Nem hallom. Hát erre ötven ember egyszerre rávágta, hogy... Hazom! Azt mondja, akkor meg minek üvöltözve? Végig mondom, de komplikált. De szóval sumákónak. Alszanak is, meg nem is. Na, teszünk róla. Lefordítom, azt jelenti, hogy ébresztő föl. Igen, fenn aludtam a második ágyon. Mindjárt ugrottam le, hogy jaj. Már éppen kezdtem leszállni, amikor azt mondja, hogy takarodó. Vissza, és a parti fecske így leföl. Hát gondolják el, már kínomban már nem tudtam mit csinálni. Elkezdtem röhögni, nem érdekes, röhögjünk. Kiszúrta, azt mondja, vigyori, hozzá. Oda álltam elé, eltakartam. Azt mondja, szóval maga a fősumák. Na, teszünk róla. Átmegy a szomszéd szobába, aztán sakkozik. Az nem sport, ne. Van ilyen fekete-fehér kockakő a földön, és vizes rongya, fel kell törülni. Ki van ezt találva, mi? Amikor a Fischer úr balhézott, oda küdtem volna. Kell forgószék, meg nincs tévékamera, meg van tévékamera, ott aztán mondtam neki a krumpli világos, hogy Fischer honvéd, futásba, sok!
1: Hobbi Rádió.

0: Programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jobbi Rádió.
1: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kistelepülésen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 000 forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod, merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió.
4: Az emberek többsége nem, vagy csak minimális figyelmet szentel személynek gondozására, ápolására. Fontos lenne ugyanis, hogy naponta időt fordítsunk szemünk épségének megőrzésére. Ebben nyújt segítséget a hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő látástréning, mely különböző módszerekkel járul hozzá ahhoz, hogy akár egyénileg, akár pedig szakember segítségével karban tarthassuk szemünket. Dr. Osváth Mária szemészfőorvos szemtrénerrel, a módszer egyik hazai képviselőjével, Balázs Zsanett beszélgetett.
5: A látástréning nem más, mint a szem különböző rétegeinek a stimulálása, fejlesztése, tréningezése a jobb és tisztább látás érdekében.
6: Hogyan fejleszthetjük, tréningelhetjük szemünket?
5: A különböző betegségeknél különböző módon ennek a szemtréningnek a gyökerei a kínai kultúrához nyúlnak vissza, ahol akupunktúrával, különböző akupresszúrás pontok masszírozásával próbál a jobb látás érdekében. Kínában a gyerekek iskola kezdés előtt reggel mai napig is végeznek bizonyos látásjavító gyakorlatokat. Később ezt William Bates, amerikai szemorvos továbbfejlesztette körülbelül 100 éve, és azt mondta, hogy a szem nagy izmait is lehet még tornáztatni, azért, hogy jobb legyen az alkalmazkodó képessége, azaz az akkomodációja a szemnek. Magyarországon ez a szakma végzettséghez kötött, az egészségügyi továbbképző intézetben szakvizsgáznak azok a szemtrénerek, akik hivatalosan ANTS engedély birtokában ezt a szakmát gyakorolhatják. Ennek egy továbbfejlesztett formája a mikroperimetriás látástréning. Kanadában egy szemészorvos kifejlesztette egy olyan gépet, amivel a szemfenék betegségei, makulabetegségeket, a vele született retinitis pigmentózás betegeknek a sejtjeit lehet tréningezni egyfajta impulzussal a szemfenékre, amit mikroperimetriás látástréningnek nevezünk. Ezzel segítve az, hogy a betegeknek az éles látása megmaradjon, illetve picit javuljon annak ellenére, hogy a szemfenéken ott van a betegség, azaz maga a betegség nem gyógyítható meg. Azoknak a betegeknek, akinek már nincs műtét, nincs gyógyszer, nincs semmiféle segítség, óriási nagy jelentősége van annak, hogy a 2-3 méteres látásuk 4-5 méteres távolságra megnő, illetve mindenkinek a saját betegségéhez viszonyítva, hogyan tudjuk ezt a látásfunkciót megerősíteni. Összesen a világon körülbelül 6 éve végeznek ilyen látásjavító tréningeket, ezzel a mikroperimetriás maja módszerrel. Nagyon jó eredményeket közölnek az ausztrál orvosok, és ő véleményük szerint a nem csak a szemfenék betegségek, hanem a tompa látás, a kancsal kisgyerekeknek a látás beigazítására is nagyon jól használható ez a műszeres látástréning.
6: Említette, hogy világviszonylatban milyen eredményeket érnek el ezzel a technológiával, de hazánkban hogyan állunk ezen a területen?
5: Elmondhatom, hogy a 3-400 betegünk volt eddig. Általában a 20 és a 70% közötti látásképesség javulást tudunk elérni attól függően, hogy a betegeinknek milyen stádiumban van a szemfeneke. Ez a kezelés nem zárja ki a szemklinikán adott injekciót kapó betegeknek a számát sem, hiszen összefér azzal, hogyha a beteget kezelik injekcióval is, és ez is adható hozzá a világirodalmi adatok szerint is, és szerintünk is.
6: Az egyes ember hogyan tréningezheti magát?
5: 20/20/20 ezt a számot, ha valaki megjegyzi, és aki számítógép előtt dolgozik, egy roppant egyszerű tréning, tehát a 20/20/20-as tréning, ez azt jelenti, hogy 20 percenként, 20 másodpercre, körülbelül 20 méter távolságra néz a számítógépe fölött. Tehát gyakorlatilag elnéz a végtelenbe 20 másodpercig, 20 percenként 20 másodpercig, körülbelül 20 méter távolságra, és ez már egy nagyon jó tréning arra, hogy a számítógép előtt ne fixálja a szemét. Természetesen emellett másfajta tornák, tréningek is vannak, amit a trénerek szívesen betanítanak annak, akinek erre igénye van, de mondom, ez a 20 percenként 20 méter, 20 másodperc, ezt mindenki meg tudja jegyezni, és ezzel sokat tud segíteni saját magán.
6: van igényünk arra, hogy tréningezzük a szemünket?
5: Az az én tapasztalatom, hogy addig, amíg egészséges az embernek a szeme, és ez azt gondolom, hogy egy emberi tulajdonság, addig nem figyelünk rá oda, és képesek vagyunk 15-20 órát is ülni a számítógép előtt, anélkül, hogy észrevennénk azt, hogy kiszárad a szemünk, vagy hogy elfárad a szemünk, föl kellene állni a gép előtt. De amelyik pillanatban valakinél bármiféle szemészeti tünet megjelenik, abban a pillanatban már igen, van rá hajlandóság és igény is, hogy az emberek odafigyeljenek a látásokra, hiszen a mai világban a tudomány és a technika fejlődésével nagyon-nagyon igényben van minden embernek. Nem kell másról beszélni, csak a mobiltelefonról. Nem kell még otthoni számítógép se legyen.
0: Műsorajánló.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

drága. Én megmondtam, hogy nem lesz könnyű. Te azt mondtad, hogy vállalod, és én tisztelek ezért. Nem egy leányállom egy balatoni étteremben dolgozni egész nyáron. Meleg van, a sok vendég mind egyszerre akar valamit. Vagy valaki. És neked minden

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni menjetek ki a busztal!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Tessék, tessék! Urak és szép leányok, most kezdődik a Ritmus kavalkád! Felejthetetlen produkció! A művészet legragyogóbb drága kövei! A stílus parádi felülmulhatatlan élmény! Ne mondjam kétszer senkinek! Csak tessék, tessék, urak és szép leányok!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentőszolgálat. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6%-pontos csökkentés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószergyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószergyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószerkereskedelem büntetének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már

0: halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
8: Egy hét múlva kezdődik a szezon. Addigra mindent tudni fogtok.
9: Katonák voltatok?
10: Nem, hál' Istennek.
8: Mi hogy jön ez ide?
9: Na, majd rájöttök.
8: Mire?
9: Mire hármat számolok.
11: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a Movie and Music újabb műsorához érkeztünk, és a már jól megszokott műsorvezetőt hallják, Gera Zsoltot, köszöntök mindenkit. A mai műsorban a Szezon című filmet fogom bemutatni önöknek. Akár szándékos volt a részéről, akár nem, az biztos, hogy Török Ferenc alaposan megtréfált a közönségét, szerényebben fogalmazva engem, és jócskán megcáfolta a filmjével kapcsolatos elvárásaimat. A szezon kísértetiesen hasonlóan indul, mint a Moszkva tér, amelynek hatalmas sikere nagyban annak volt köszönhető, hogy szerzőjének sikerült megteremtenie a 80-as évek végének kultikus helyszíneit, legendás hőseit, kalandos történetét, amellyel egy egész nemzedék tudott azonosulni. Na de mielőtt túl sok információt árulnék el, jöjjön a filmből egy-két nóta, vagy akár három, utána pedig visszajövök, és egy kicsit beszélgetünk részletesebben a filmről.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Jövő zenék egy órában. Az önök kedvéért. Az önök kedvéért.
10: Ismét van három barát, ám ezúttal nem 1989-ben Budapesten, hanem a jelenben is Karcagon, akikre a helyi szubkultúra épp olyan erősen rányomja bélyegét, mint annak idején a Moszkva téri srácokra. A délalföldi kisváros tipikus helyszínei a diszkó, a strand, a vasútállomás és a mindezek fölött, mögött ott magasodó hatalmas cukorgyár, amely nevében ironikus felhangot rejtő. Pontosan kirajzolják az életlehetőségeknek azt a szűkös mezeit, ahonnan a 3-20-as éveik közepette vége felé járó vendéglátós fiatalembereknek el kell lépnie, hogy a nagyvilágban, ami nekik nem Bécs és Párizs, hanem a Balaton és Pest, megcsinálhassa a szerencséjét. A Moszkva tér és a szezon története közti eme szerkezeti hasonlóság még tovább növelte bennem a fiatalosan lendületes, hétköznapian humoros kalandtörténet iránti várakozást.

0: de gyilok ez a hely.
1: Van valami ilyenkor?
2: Tudom én.
3: Kevesebben vannak, mint karcogon a könyvtárban.
4: Ez azért kicsit más lesz, fiúkák.

0: Please, officer. Hülye vagy?
1: Nem bírok Pestet, tudod jól.
0: Bízzál már benne.
2: Képzelék egy órában az önök kedvéért. Az önök.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Movie and Music.
0: Filmzenék
1: egy órában.
0: Egy órában.
2: Ám mitagadás egy ilyen elváráshoz képest már a karcagi jelenetek is csalódást okoztak, ugyanis Török ezúttal túlságosan körülményesnek tűnik, apró részletekkel bíbelődik, ahelyett, hogy dinamikusan belevágna a sztoriba. Se baj, gondoltam, majd jönnek a fantasztikus kalandok, a jobbnál jobb történetek, amikor a három srác a klub, a liga pincéreként lenyomja a Balatont. De nem, nem jönnek, nem pörög fel a film, szépen, lassan, menetrend szerint, mint a karcagi kispiros, érkeznek az újabb megaláztatások és kiábrándulások, kudarcok női vonalon és pofonok bagópénzért. A dögösnek tűnő balatoni pornóhajó is elúszik, majd a nagy sztori iránti utolsó reményemből a pesti kalandból is hatalmas blama kerekedik.

0: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film. Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
0: Movie and Music. Filmzenék egy órában.
2: S ha most azt hiszik, hogy a szezont a történet hiánya miatt unalmas és rossz filmnek tartom, akkor itt az ideje, hogy megcáfoljam a fentiekben általam keltett képet. A szezon belső mozgató rugóinak és értékeinek felismeréséhez ugyanis változtatni kell a nézőpontunkon, és nem szabad a Moszkva teret keresni a filmben. Én ebbe a hibába estem bele először, majd megnéztem még egyszer más szemszögből, és érteni kezdtem a filmet. Török a nagy történetre való elbeszélő sémák bevetésével, majd az ezek nyomán ébredt elvárások fokozatos megcáfolásával éppen azt meséli el a második filmjében, hogy ezekkel a szerencsétlen vidéki srácokkal nem eshetnek meg történetek, mert várhová is fussanak ezek a gazdagokra és szegényekre, kiváltságosokra és kiszolgáltatottakra tagulódott Magyarországon, ők valahogy mindig az alávetettek végtelenül kiábrándító szerepét kapják a leosztásban. Ezek a csepet sem ijedős, egyenes jellemű fejjel a falnak rohanó hősök még akkor sem nyernek a bolton, akkor sem válnak az élet császáraivá, ha összejön nekik egy-egy numera az országgyűlési képviselő unatkozó nejével, vagy a dúsgazdag menyasszonnyal az esküvője éjszakáján.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
1: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Jó zenék egy órában az önök kedvéért.
6: Az önök kedvéért.
7: A ritmusban is gondosan kiegyensúlyozott jelenetben ülnek a poénok és ütnek a pofonok, minden tárgy, szó, mozdulata a helyén van, amihez persze nem csak író és rendező, hanem a kis gesztusokban, a mikrorealista építkezésben magabiztosan mozgó színészek is lendületlenül szükségesek. Az epizód szereplők, akik Rezes Judit, Kovács Martina, Hámori Gabriella és Hegedűsdé Géza, valamint a főszerepekig Nagy Zsolt, Nagy Ervin és Kokics Péter, csupa, pontos és érzékeny színészi alakításban kell életre a szezon kényesen kiegyensúlyozott története. Elég volna csak annyi, hogy a három főszereplő a könnyebbik utat választva a vidéki, izomagyak, könnyen kínálkozó típusát bontaná ki a karcagú pincérekből, már akkor pont az ellenkezőjére fordulna az egész film, megértés és együttérzés helyett lesajnálás és kinevetés volna a vidéki fiatalok sorsa. Nagy Zsolt különösen erőteljes a cukorgyárból, a diszkóból kirúgott, éttermekből, nő ágyából kitúrt főhős szerepében, az elementális indulatok és a pénz hatalmától való szorongás, a butassággal határos naivitás és az egyre keserűbb tudás kettőségét pontosan érzékeltetve ad testet, eme figurának.

Stegen. Én is megmondtam.

0: Kossuth Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Jó zenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: A pornószínészi ambícióktól a fűtött kisvárosi bika suttyó fölényességét és tiszteletre méltó önnézetességét Nagy Ervinnek, míg ennek az impozáns vérhímnek asszisztáló underdog hajlékonyságát Kokics Péternek köszönheti. A komplexebb, kidolgozottabb színészi alakítások mellett Garas Dániel operatőri munkája is jóval tisztább és elegánsabb, mint a Moszkva térben volt. Visszafogott tempójú képsorainak Zságer Balázs vendéglátós töredékekből és blúzos hangulatokból kikevert zenéje adja meg a lendületet. Az impulzív, ám kissé egyenletlen debütáló alkotás után Török Ferenc átgondolt, nagyobb rendezői tapasztalatról árulkodó, kiérlelt munkával tért vissza a mozikba, pont úgy, ahogy ez egy második filmeshez illik. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy óra hossza megtisztelő figyelmét, érezzék továbbra is nagyon jól magukat, minden jót kívánok, további kellemes rádiózást a mikrofonnál az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották, a viszonthallásra!

0: Happy End Music. Mert a zene megfilmesíti a története.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni.

0: Ezni a magyar államnak. Programokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert az Állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. Állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wurstli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A Fővárosi Állat és Növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az Állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az Állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
5: Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, én Tóth Mihály Nikolett vagyok, ez pedig már a Koktél, mert ha hiszik, hanem eltelt egy újabb hét. Tudják, én fogom kotyvasztani, kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Lássuk is, illetve hallgassák is meg a mai menünket, ami így szól. Nem sokára arról lesz szó, hogy 60 évet terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan is lehetséges és hogyan is élte túl, ez nem sokára kiderül. Ezen túl a könyvajánlónk jóvoltából szó lesz Jean Juska, a Szex és nyugdíj második című kötetéről. Ezen túl arról is be fogok tudni önöknek számolni, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. Ha hiszik, ha nem, kutatások bebizonyították, hogy génjeink is közre játszhatnak a népszerűségünkben. Ez vár tehát önökre ebben az órában, és egy kicsit előre kalandozva a következő 60 percre, már is elmondom önöknek, hogy akkor a rákkeltő dolgokkal, a rákkeltő élelmiszerekkel, édesítőszerekkel és sok hasonló étellel fogunk megismerkedni. Ebből adódik, hogy majd megtanuljuk, hogy miket is kell kerülni, ha mondjuk nem szeretnénk rákosak lenni. Az persze más dolog, hogyha a hajlamot örököltük, de azt gondolom, hogy sokat tudunk tenni az egészségünkért. Ilyen az egyik, hogy odafigyelünk a táplálkozásunkra, a másik, hogy rendszeresen mozgunk. Na de hát erről majd csak a következő órában. És ahogy ígértem, nem sokára itt a koktélban, arról lesz szó, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan lehetséges, az a zene után kiderül.
4: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Azt gondolom, hogy elsőre, amikor önök is hallották, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, akkor egy kicsit majdnem, hogy szívinfarktust kaptak, de minden esetre meglepődtek. Már is mondom a részleteket. 60 éve hordozza méhében halott gyermekét a 92 éves dél-kínai asszony. Az első hallásra hihetetlenek tűnő orvosi jelenség hátterében szomorú történet áll. 1948-ban az orvosok elmagyarázták az akkor fiatalasszonynak, hogy magzata elhalt és csak műtéttel lehet eltávolítani a babát. A műtéti beavatkozásért azonban annyi pénzt kértek a kórházban, amennyit a nő egész családja egy év alatt sem tudott megkeresni, így az asszonynak saját bevallása szerint nem volt más választása, mint lemondani a műtétről. A nő most azért fordult orvoshoz, mert elviselhetetlenné váltok az immárom egy emberöltő óta tartó hasi fájdalmak. A dél-kínai kórházban az orvos nem akart hinni a szemének, amikor megpillantotta az idős hölgy hasáról készült röntgen felvételt, amin jól láthatóan kirajzolódott egy magzat. A doktor azt nyilatkozta, hogy több mint 40 éve orvos, de még nem látott ilyet. Elmondta, hogy normális esetben a magzatnak oszlásnak kellett volna indulnia, így óriási csoda, hogy az idős nő ilyen jó egészségnek örvend. A kínai orvosok további vizsgálatokat végeznek és megpróbálják eldönteni, hogy egyáltalán kivegyék-e a magzatot, illetve ha igen, az hogyan történjen. Amellett, hogy a dédmama korú kismamát több mint fél évszázadon át fájdalmak gyötörték, a végletesen szélsőséges állapot valószínűleg pszichés gondokkal is terhelte. Azt gondolom, hogy így a hír végén is hihetetlen, hogy 90 éves a nő, és még mindig él annak következtében, hogy 60 éve hordozza elhalt magzatát a méhében. Most egy kicsit azt gondolom, ezt meg kell emészteni, úgyhogy érkezzenek a zenék, utána pedig könyvajánlóval érkezek én vissza, mégpedig a Szex és nyugdíj második kötetéről lesz szó.

0: Itt a koktélban elérkeztünk a könyvajánlóhoz, ahogy említettem, Jean Juska Szex és nyugdíj 2 című könyvét ismerhetik meg. Mielőtt 67 éves leszek, szeretnék sokat szexelni, írt a Társkereső hirdetésében Jean Juska, és a legkülönfélébb ajánlatokat kapta. Humoros és egyben torokszorító tapasztalatait az elveszettnek hitt és megtalált testi szerelemről. Szex és nyugdíj című bestsellerében írta meg, amely a nyár könyvszenzációja volt. 5 év telt el a sorsdöntő hirdetés óta, és Juska azon kapta magát, hogy a legkülönbözőbb életkorú nők gyóntatója, bizalmas, a sőt barátja lett. Végig hallgatta, hol boldog, hol fájdalmas történeteiket a párkeresésről, amelyekben volt valami közös. Társtalan asszonyokról szóltak, akik kétségbe esetten vágytak az érintésre. Juska kénytelen volt belátni, hogy látványos sikerei ellenére a társtalanság ugyanúgy vonatkozik rá is, mint új ismerőseire. Mert hiába kereste, egyelőre ő sem találta meg azt a férfit, aki nem csak az ágyát, de az életét is megosztaná vele. Félreértés ne essék, nem csapott fel fejvadásznak, de tovább keresi a tökéletes szeretőt. Bölcsességgel és szeretettel átitatott könyve ékes bizonyíték arra, hogy nem csak a fiataloknak fontos a testi gyönyör és a tartós kapcsolat, hanem azoknak is, akik legalább lélekben megőrizték a fiatalságukat. Azt gondolom, ez elég pikáns és érdekes történet. Ha gondolják, olvassák el Jean Juska a Szex és nyugdíj című könyvét, majd folytatásképpen a második kötetet is ajánlom az önök figyelmébe. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban. Nem sokára, de csak is a zenék után arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. Hogy milyen neműek és ez hogyan lehetséges, az nem sokára kiderül.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Itt a Koktélban már is robogunk tovább az információk áradatában, és már is arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. A világon másodszor fordult elő, hogy egy anyától egyszerre ennyi gyerek élve szülessen meg. A 6 fiút és a 2 lányt császármetszéssel segítették világra a Los Angeles melletti Bellflowerben. Összesen 46 orvos és más segítő bábáskodott, s igencsak elcsodálkoztak a 8. csecsemőn, mert csak 7 újszülöttet vártak. A legkisebb gyerek 880 grammos, de a legnagyobb sem volt több, mint 1470 gram. A csecsemők és az anya is jól vannak. Az anya előre láthatólag egy héten belül elhagyhatja a kórházat, de a kicsiknek még legalább 2 hónapig orvosi felügyelet alatt kell maradniuk. Kicsivel több mint 10 éve egy houstoni nő szintén 8-as ikreket szült, igaz, külön-külön egyet, azután 12 nappal később a másik 7-et. Mindannyian koraszülöttek voltak, jóval kisebb súllyal jöttek a világra, mint most a kaliforniai 8-as ikrek. Akkor a legnagyobb 800, a legkisebb 300 grammos volt, ő egy hét után sajnos meg is halt. A többiek azóta is jól vannak, decemberben ünnepelték a 10. születésnapjukat. Most belegondoltam ebbe a történetbe. Én szeretnék ikreket, de csak mondjuk 2-es ikreket, amikor a 8 csecsemő egyszerre sír, egyszerre kell pelenkázni, egyszerre etetni, egyszerre fürdetni. Azt gondolom, az anyák tudják, miről beszélek. Ez egy szülő párnak is azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás. Biztos vagyok benne, hogy van segítőjük, azonban abban is biztos vagyok, hogy mérhetetlenül nagy kihívás ez a szülőknek, főleg, hogy még nincs is gyermekük, és egyszerre 8-as ikrek születtek. A legjobbakat kívánom a családnak, illetve önöknek is, mert a zenék után arról lesz szó, hogy a génjeink közre játszhatnak a népszerűségünkben.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjáték egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
13: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
14: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Ahogy említettem, itt a koktélban arról beszélünk, hogy génjeink is közre játszhatnak a népszerűségünkben, állítják legalábbis amerikai kutatók egy nagyszabású ikerkutatás alapján. A Harvard Egyetem kutatója a San Diego-i Kalifornia Egyetem két tudósával közösen 1110 tinédzserkorú ikerfát vont be a vizsgálatokba. A kutatók olyan népszerűségi mutatókat értékeltek, mint hogy hányan nevezték barátjukként az adott szemét. A tudósokat az is érdekelte, hogy valaki a társaság középpontjában igyekszik-e lenni, vagy szerényen meghúzódik az adott szociális csoport szélén. Mint kiderült, több hasonlóság mutatkozott az egypetélyű ikerpárok társalgási helyzetében, mint a kétpetélyűekében. Ez viszont az örökletes komponens szerepére utal, hiszen míg az egypetélyű ikerpárok esetében teljes a genetikai azonosság, a kétpetélyűeknél a hasonlóság semmivel sem nagyobb, mint a közönséges testvérek esetében, mutattak rá a kutatók. Vélhetőleg a természetes kiválasztódás nem csak abban játszott szerepet, hogy valakinek a szervezete ellenáll-e a náthának vagy sem, hanem abban is, hogy kikkel kerülünk kapcsolatba, emelte ki a kutató. A kutatók véleménye szerint evolúciós tényezők játszhattak közre abban, hogy valaki a társaság középpontja kíván lenni, avagy marginális pozícióban van. Egy súlyos járvány esetén jobbak a túlélési esélyei annak, aki a közönség perifériáján van, mivel gyérebb a kapcsolatrendszere, így kisebb fertőzésnek van kitéve. Ugyanakkor éhínség idején a központi pozíció a kifizetődőbb, hiszen az egyén így több életbevágóan fontos információhoz juthat az esetleges élelemforrásokról. Azt gondolom, hogy talán mi nem találkozunk sem éhínséggel, sem járvánnyal, csak hogyha nem külföldre utazunk. Egyáltalán azt gondolom, hogy baj, hogy a világ pontjain vannak még ilyenek, mert hogy ez ellen lehetne tenni, csak tenni kellene. Mint hallották, a népszerűségünknek genetikai okai vannak, azonban azt gondolom, hogy egy kicsit tudunk mi is segíteni benne, persze nem a személyes beállítottságunkat, hanem lehet fejleszteni a kommunikációnkat, vagy az öltözködésünket, és ezáltal kicsit magabiztosabbak lehetünk, ami talán a népszerűség egyik alapköve, de nem biztos, hogy egyet kell, vagy egyet lehet velem érteni.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Világjáró.
8: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
9: a Hobby Rádióban.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást!
12: Műsorajánlót hallottak.
4: hobbyradio.hu.
12: A rádiót!

Ennyi fért bele a koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elfussanak, eltekerjenek, elnyomjanak máshova, mert hogy a kötelező percek után érkezek vissza a koktél második órájával, melyben kiderül, hogy mely ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, mert hogy vannak bizonyosan rákkeltő dolgok, és vannak nem túl egészséges dolgok. Azt gondolom, hogy az egészségünkért mindent megteszünk, ilyen mondjuk az is, hogyha figyelünk a táplálkozásunkra. Ehhez próbálok némi segítséget nyújtani önöknek, tehát a következő órában is várom önöket.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Ez itt már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában kiderítjük, hogy mely ételek rákkeltőek, és az édesítőszerről vajon mit is érdemes tudni, ez nem sokára kiderül, illetve arra is fény fog derülni itt a koktélban, hogy miket célszerű elkerülni, mármint ételek formájában, hogyha egészségesek szeretnénk lenni, és a Nemzetközi Rákkutató Intézet ajánlásával, illetve kutatásuk eredményeiről is szó lesz itt a koktélban. Remélem, hogy ebben az egy órában is minket választanak. Továbbra is én Tóth Mihály Nikolett fogom önöknek kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Dőljenek egy kicsit, hátra is érkeznek a zenék. Utána már is szó lesz arról, hogy az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Mármint, hogy következtetéseket vonunk le a rákkeltő hatással kapcsolatban.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája. Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.

0: Ahogy ígértem már is itt a koktélban, belevágunk a mai témánkban, ami a rákkeltő édesítőszerek, avagy miket kerüljünk el témakörbe tartozik. Az élelmiszerekben található anyagok és következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamidot és az akrilamid ciopolimereket. Ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelen vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. A legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafüst révén kerül a szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos, azért jobb, hogyha kerüljük ezt az anyagot. Nem sokára itt a koktélban a mesterséges édesítőkről lesz szó.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Ahogy ígértem, tovább folytatjuk a mai koktél témánkat, amely még mindig az, hogy milyen ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, annak ellenére, hogy ne legyünk rákosak. Az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek közül rákkeltő hatásával kapcsolatban a következők. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamid és az akrilamid ciópolimereket, ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelenleg vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. Legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafűs révén kerül szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos azért a sült krumpli nem biztos, hogy a legegészségesebb, ha éppen ezt elhagyjuk, akkor sokát nem teszünk magunkban.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Hobbi rádió, reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Remélem, hogy önök is ugyanolyan kíváncsiak arra, hogy mit is nem szabad enni így a nagyvilágban, mert hogy a 21. században minden telenyomnak színezékkel, mesterséges édesítőszerrel, nos, erről essék most szó. A mesterséges édesítőkkel és a rákkal kapcsolatos kérdések már az 1970-es években felmerültek, amikor is tanulmányok kimutatták, hogy nagy dózisú ciklamát és szaharin kombinációja hólyagrákot okoz a kísérleti patkányokban. Ennek ellenére a későbbi kutatások nem szolgáltak egyértelmű bizonyítékkal arra, hogy kapcsolat állna fent a mesterséges édesítőszerek és a rák kialakulása között az emberi szervezetben. Mivel a patkányoknál tapasztalt hólyagrák olyan folyamat eredménye, amely az embereknél nem releváns, és mert nincs nyilvánvaló bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a szaharin az embereknél rákot okoz, 2000-ben biztonságosnak ítélték és levették azt az Amerikai Nemzeti Toxikológiai Program karcinogén listájáról, amin 1981-től szerepelt. Az Élelmiszer és Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatal számos teszt után, melyek bizonyították, hogy nem okoz rákot és nincs kedvezőtlen hatása kísérleti állatokra, 1981-ben engedélyezte az aszpartam használatát. Egy 1996-os jelentés során újabb kérdések merültek fel az aszpartam veszélyeivel kapcsolatban, mivel kimutatták, hogy az 1975 és 1992 közötti agytumoros betegek váratlanul megnövekedett száma kapcsolatban lehet az édesítőszer bevezetésével és használatával. Ezzel szemben egy elemzés eredményei kimutatták, hogy az agyi és a központi idegrendszeri daganatos megbetegedéseink száma 1973-ban kezdtek el növekedni, 8 évvel az aszpartam engedélyezése előtt, és a folyamat 1985-ig nőtt. Emellett az agytumorok számának ugrása elsősorban a 70 év feletti korosztálynál volt jelentős, ez a csoport viszont nem volt magas aszpartam dózisnak kitéve a szer bevezetése óta. Ezek az adatok nem jelentenek szoros kapcsolatot az aszpartam fogyasztása és az agytumor kialakulása között. Az acetilszulfán K is egyike azon mesterséges édesítőszereknek, melyek használata engedélyezett. Az FDA az acetilszulfán K használatát 1988-ban engedélyezte bizonyos élelmiszeripari termékek esetén. Mielőtt zöld utat kapott volna ezen szerek használata, az FDA több mint 100 biztonsági tanulmány eredményét nézte át. A felmérések minden egyes édesítőszert érintettek, beleértve azokat is, melyeknek a biztonságos fogyasztását megkérdőjelezték. A tanulmányok nem mutattak ki bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az édesítőszerek rákot okoznak, vagy bármilyen más veszélyt jelentenek az egészségünkre. Előnyük az, hogy helyettesítik a cukrot és energiamentesek, és persze sokkal kevesebb kell belőlük, mint a valódi cukorból. Én azt mondom, hogy répacukor helyett inkább fogyasszunk gyümölcscukrot vagy barna cukrot, az talán nem olyan káros és nem olyan kalóriadús, mint a répacukor. Sokan félnek az élelmiszer színezéktől, néhány zene után erről beszélgetünk itt a Koktélban.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Koktélban, ahogy ígértem, az élelmiszer színezékekről beszélgetünk egy kicsit. Az engedélyezett színezékek listáján körülbelül 50 féle természetes, természetazonos és mesterséges színezék szerepel. A vegyipar hajnalán kifejlesztett régi, úgynevezett azó színezékeket, amelyekről megállapították, hogy rákot okoznak a patkányokban, már régóta kivonták a forgalomból. Az élelmiszer adalék anyagok, s ezen belül természetesen a színezékek biztonságos használatáról ma már számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet gondoskodik, többek között szigorú jogszabályok kidolgozásával. Ezzel párhuzamosan az élelmiszeripar is törekszik rá, hogy meghallgatva a fogyasztók igényeit, a gyermekek részére készült termékek előállítása során minél természetesebb színezékeket használjon. Ennek jegyében például az egyik csokoládé gyár az egyik csokoládé drazsiának receptjét is megújította, és most már mesterséges színezék nélkül készül ez az édesség. A kutatások kimutatták, hogy bizonyos húsok magas fokon való sütésekor olyan vegyi anyagok keletkeznek, melyek a nyers húsban nincsenek jelen. A vegyületek közül néhány rekkeltő lehet, például a heterociklikus aminok, olyan karcinogén vegyületek, amelyek a húsok és a halak sütése során keletkeznek. A HCA-k akkor keletkeznek, amikor az aminosavak, a fehérjék építő kövei és a kreatinok magas hőmérsékleten reagálnak egymásra. A kutatók 17 különböző, a húsok sütésekor keletkező HCA-t azonosítottak be, amelyek daganatveszélyt jelentenek. A Nemzeti Rákintézet és japán és európai kutatók is kimutatták, hogy a heterociklikus aminok a hús izom kötegei között keletkeznek a magas hőfokon való elkészítés során. Jelenleg is tanulmányokat folytatnak, hogy megbecsüljék a HCA-t mennyiségét egy átlagos étrendben, de jelenleg a napi maximum HCA bevitel mértéke nincs megállapítva.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
6: Fogalmai mélyedek ki a busztába!

Lassan-lassan véget ér a koktél, de mielőtt elköszönnék önöktől, a szennyeződéseket az ivóvízben feltétlenül meg kell, hogy beszéljük. A hólyag és a májrák okozói között szerepelhet az olyan szennyezett vízzel való érintkezés, melyben a schistozóma méhtej petéi vannak. Az olyan területen élő emberek, ahol nincs lehetőség a víz klórozására, fokozott veszélynek vannak kitéve. Kínában és Nyugat-Bengáliában magas koncentrációban találtak arzént az ivóvízben, csak úgy, mint Argentína, Ausztrália, Chile, Mexikó, Tajvan, Kína, Vietnám és az Egyesült Államok legelszigeteltebb területein. Számos régióban az ivóvíz természeténél fogva érintkezik a szennyezett, arzénban gazdag geológiai képződményekkel. A bizonyíték az arzén tüdőrákot okozó hatására vonatkozóan meggyőző. Magyarországon az ivóvíz tisztításával, klórozásával az említett veszélyeket kiküszöbölik, úgyhogy itt azért nem kell aggódnunk. De ha elmennek nyaralni valahova, tessék leellenőrizni azt a bizonyos ivóvizet. Én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmét, én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek csodaszép napot kívánok, a viszonthallásra!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány

0: partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden. A beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
1: Hobbi Rádió.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Napköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 27-én köszöntjük Gáspár nevű kedves hallgatóinkat. A perzsa eredetű néve a napkeleti bölcsek, azaz a három királyok egyike. Jelentése kincset megőrző. Augusztus 27-én kívül a Gáspárok ünnepelnek még január 5-én és december 28-án is. A név becézése Gazsib, Gazsika, Gazsu és Gazsu. Jeles viselői Heltai Gáspár író, prédikátor, Károli Gáspár bibliafordító és ön, kedves Gáspár. Augusztus 27-én a Gáspárokon kívül köszöntjük még a Cézár, Gazsu, Gibárt, József, Káldor, Mónika és Vilja nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Sziasztok, én Ákos vagyok, a TNT-től hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 27-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 387. augusztus 27-ével kezdünk. Ez a nap Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Szent Ágoston édesanyja 332 és 387 között élt. Példás anyai szeretettel nevelte három gyermekét. Relikviái 1430 óta a római Szent Ágoston templomban vannak. Szent Ágoston vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait. Folytassuk a 14. század elejével. 1301. augusztus 27-én Székesfehérvárott a kalocsai érsek. Királlyá koronázta Vencelt, II. Vencel cseh király 12 éves fiát, akit maga helyett ajánlott a magyar trónra. Ugorjunk a 17. századra, 1635. augusztus 27-én Madridban 73 éves korában meghalt Lope de Vega, spanyol lirikus, a nemzeti színjátszás atya. Folytassuk a 18. századdal. 1783. augusztus 27-én felszállt Párizsban Jacques-Alexander César Charles francia fizikus hidrogéngázzal töltött, selyemmel és gumival bevont 3,5 méter átmérőjű, 27 köbméteres léggömbje. Ugorjunk 110 évet még hozzá a 19. század végére. 1893. augusztus 27-én halt meg Peter Mitterhofer, német asztalosmester, az első írógép megépítője. Mitterhofer szerkesztette az első, a maihoz teljesen hasonló elvi felépítésű írógépet. Ugorjunk a 20. század elejére, 1910. augusztus 27-én született Kalkuttai Teréz anya, polgári nevén Agnes Gongska, Nobel békedíjas. Indiában élt albán származású apáca, misszionárius. 18 évet ugrunk előre, 1928. augusztus 27-én Párizsban 15 állam aláírta a Brian-Kellogg paktumot a béke biztosítására. És végezetül 1930. augusztus 27-én született Galgóci Erzsébet Kossuth-díjas író. Galgóci Erzsébet az 50-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-ben szabad foglalkozású író lett. Legismertebb művei Akinek a törvénye, a pókháló. Az egyik legnépszerűbb magyar írónő háromszor kapott József Attila díjat. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből.
1: Dávid ezt mondta: békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.

0: 2026. augusztus 27-e, csütörtök. Virrasszatok, mert nem tudjátok, mely napon jön el a ti uratok. Evangélium Szent Máté könyvéből, 24. fejezet, 42-től az 51. versig. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz. Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a házgazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fennvirrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája a háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel, s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Emélkedés. Nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok, hangzik el Jézus figyelmeztetése. A keresztény élet egyik legnehezebb területe ez. Állandó éberségre van szükség, akkor is, amikor úgy tűnik minden rendben van, a megszokott mederben haladnak az események. Jézus példabeszédet mond egy szolgáról, akire ura rábízza házának vezetését. Ha a szolga hűséges, akkor áldásban részesül. Ha viszont elkezd uralkodni, visszaélni a hatalommal, önzővé és kegyetlenné válik, akkor egy váratlan pillanatban számonkérés vár rá. Ez a példabeszéd nem a félelemkeltés eszköze, hanem az éberség és a felelősség felébresztése bennünk. Jézus nem azt kéri, hogy találgassuk, mikor jön el, hanem hogy éljünk úgy, mintha bármelyik nap visszatérne. Ez nem állandó aggodalmat jelent, hanem tudatos készenlétet. Isten embereket bíz ránk, családtagjainkat, közösségünk tagjait, betegeket, segítségre, támogatásra szorulókat. Az idő ajándék nem végtelen, nem pótolható. Minden pillanat lehetőség a szeretet gyakorlására vagy elmulasztására. Nem tudjuk, mikor kér számon az Úr, de biztos, hogy meg fogja egyszer tenni. Az éberség nem idegességet vagy nyugtalanságot jelent, hanem azt, hogy a jelen pillanatban felismerem az örök élet értelmét. Soha nem halasszam holnapra a jót, amit ma tehetek meg. Uram Jézus Krisztus! Ébreszt fel bennem a szív figyelmét, hogy ne ringassam magam a halogatás kényelmében. Add, hogy a napjaim ne sodródjanak céltalanul, hanem minden pillanatomban felismerjem jelenlétedet. Segíts hűségesnek lennem a rám bízottakhoz, és add, hogy amikor eljössz, nyitott szívvel várjalak. Segíts, hogy ne eljöveteled idejét találgassam, hanem a jelenben éljek hűségesen. Add, hogy ne félelemből fakadóan, hanem a szeretetből legyek éber, mert nem akarok meglepődni akkor, amikor eljössz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alapot váltanak. Egyetlen halott sincs közünk. Fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyermekkel, megöletnek minden halottal. Harmadnapra föltámadnak, mire virradnak.

0: programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Do
1: tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a Fehér Lófiát minden idők legjobb 50 rajzfilmje közé választották? Az alkotás rengeteg szimbólumot felvonultató varázslatos világot tár elénk, amely méltán került be a világ 50 legjobbja közé. Színhasználata lenyűgöző, a vizualitás mellett a sejtelmes helyenként hátborzongató hanghatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy befogadója valóban egy ősi, csodálatos világ részesének érezhesse magát. Míg az állatok is képesek meredt szemmel nézni a szokatlan, tarka színvilágot, majd megrémülnek a hangoktól.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
3: Hobbi Rádió. Yeah.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió S konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy olaszos ételkülönlegességet hoztam önöknek, spagettit húsgombócra tálalva, a hozzávalók 4 személyre. 40-dek a spagetti, 50-dek a csirkemellfilé, ezt lehet sertésből is elkészíteni, 10-dek a gyors rizs, egy kiskanál ételízesítő, egy evőkanál petrezselyemzöld, egy kiskanál bazsalikom, 15-dek a reszelt sajt, egy tojás, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, bors, 3 evőkanálnyi sűrített paradicsom és 1 deciliter tejföl. A csirke mellett ledaráljuk, de mint az előbb mondtam, ezt sertésből is el lehet készíteni. Összedolgozzuk a tojással, a beáztatott rizssel, az apróra vágott bazsalikommal és petrezselyem zölddel, borssal és sóval. Vizes kézzel diónyi gombócokat formázunk belőle, lisztbe hempergetjük, majd ételízesítős sós vízben megfőzzük. Szűrőkanálba tálba szedjük a gombócokat és melegen tartjuk. A paradicsomot kikeverjük 0,5 deciliter ételízesítős lével, amelyben a gombócokat kifőztük, és felöntjük tejföllel. A fűszeres gombócokat visszahelyezzük a paradicsommártásba, a kifőtt lecsöpögtetett spagettit 4 előmelegített tányérra rendezzük, tetejét megratyúgjuk a mártásos gombócokkal. Jól megszórjuk reszelt parmezánnal, vagy trapistával, és azonnal felszolgálhatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.

0: Hobby Rádió.
1: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6% pontos csökkentés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószergyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószergyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószer kereskedelem büntetének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Kamu reklám.
2: Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék. Svéd gomb van?
3: Svéd gomb nincs.
2: Köszönöm. És legyen kedves megmondani, hogy finn gomb az van?
3: Finn gomb sincs.
1: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Ma éjjel
6: egy műsor. I could have ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó.